Strikeout.

I need you, baby. I need

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek! Kezdődik a Dantempo, mint minden héten szombat reggel 8-9. Már megszokhattátok, Forma CSD este műsora, jó régóta. Ma reggel én, azaz DST fogok zenélni nektek, egy másfél órás mixet fogok itt játszani nektek. A műfaj pedig Psytrance lesz, abból is a mélyebb, progresszívebb vonal. Tökéletes aláfestés az álmodozáshoz, vagy az ébredezéshez. És mint mindig ajánlom figyelmetekbe a közösségi médiás elérhetőségeket, Facebookon is, meg Instán is, dst.tilos.dantempo, keressetek rá, kövessétek be, lájkoljátok. Galactic DNA, pineal gland activations to stimulate your telepathy. You're experiencing the 5D neural multidimensional simulation. Ugyanúgy megtaláljátok a Tilos Rádiónak a social médiáját is. Ott is kaptok majd bőven információt. A műsor vége után tracklistát, archívot a Tilos Rádió weboldalán megtaláljátok, mint mindig. Hát akkor kezdjük ezt az utazást. Kezdjük meg az utazást. Egészen 9-ig Psytrance DST-vel. Tilos Dantempo. Tartsatok velem.

Ez volt az utolsó zene mai reggeli Down Tempóban. Mindenkinek köszönöm a figyelmet. Ma reggel én az DST játszottam nektek. Egy újabb őszi mix. Ez most egy Psytrance szelekció volt. Remélem tetszett, és ha tetszett, akkor küldhetek valami visszajelzést. facebook.com/dst.tilos.downtempo. Instán is megtaláljátok dst.tilos.downtempo, vagy ott vannak a Tilos Rádiónak a social médiás elérhetőségei. Keressetek rá, kövessétek be, lájkoljátok. Két hét múlva jövök egy újabb mixel. Terv szerint egy Raga Jungle szelekció lesz. Legyen egy szép napotok, sziasztok!

Hello, sziasztok! Tilos Rádió FM 90,3, már ha éppen szól az FM. Minden esetre ma ilyen kis chilles ambient zenék lesznek. Aztán meglátjuk, hogy ez az archívumnak megy, vagy bele az éterbe. Másfél óra, japán ambient.

Hello, sziasztok! Ennyi volt már a japán műsor. Itt a Tilos Rádión, az FM 93-on, online meg ugye a tilos.hu-n. FM-en meg nem tudom, hogy mennyire ment, mert egy kis problémák vannak a rádió meg az adótorony közt, vagy valami ilyesmi. Szóval ez elvileg szakadozott, de majd vissza lehet hallgatni az archívumból ezt a kis másfél órányi csillezést jövő héten. Ugyanitt remélhetőleg akkor már menetrendszerű adással, amit majd mindenhol lehet hallani. És egyébként már a ilyen garage rockos téma, garage rock, indie rock, punk rock, stb. Volt tervezve. Az majd szerintem akkor jövő héten lesz. Addig is, sziasztok, továbbra is tilos, yeah.

0: Sziasztok, kedves tilos hallgatók! Ez itt a szép kilátófogadó a Tilos Rádióban. Ránk Júli vagyok, két vendégem van ma, akik be fogják mutatni saját magukat, de előtte gyorsan elmondom, hogy a téma a jelen archívum, amiről egy évvel ezelőtt Martincsák Katával beszéltünk, aki a kurátora és vezetője ennek a programnak, és most kiteljesült ez a program utazással, és erről fogunk beszélgetni, hogy hova, merre és milyen eredménnyel utaztak. Kata a kurátori felügyelete mellett a fiatal szakértők, akik most bemutatkoznak.
1: Köszönjük szépen ezt a felütést.
0: Igen.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk. Én Molnár Dorka vagyok. Diplomám szerint televíziós műsorkészítő és etnográfus.
0: Van ilyen szakma? Van,
1: hát ez a néprajz szaknak a szakmai megnevezés az etnográfus, igen.
0: De a televíziós szerkesztés, az ma már együtt jár esetleg a dokumentálás miatt? Tehát lehet ilyen dupla...
1: Nem, ez abszolút nem következett külön. A kettő egymásból. Én a színműre akartam járni, azért jelentkeztem erre a televíziós műsorkészítő szakra, és amikor ezt elvégeztem, egy ideig a szakmában is dolgoztam, saját fejlesztésű műsorokban, de azt éreztem, hogy még nagyon szeretnék valamit tanulni a kultúráról, saját magunkról, saját kultúránkról, és ezért mentem el a néprajz szakra, de egyébként ez nekem nem következett, és mondjuk az addigi életemből.
0: De jó, mert most hirtelen összetalálkozik a kettő, mert mindjárt megbeszéljük, hogy az állókép meg a mozgókép ebben az esetben hogyan, és akkor...
2: Sziasztok, én pedig Wilhelm Laura vagyok, én fotográfiával foglalkozom.
0: Akkor most egy kicsit jó? Tehát fotós vagy.
2: Igen.
0: És hogy kerülsz az etnográfia, néprajz, néprajzi múzeum, MADO program, jelen archívum közelébe?
2: Én a fotográfia oldaláról érkeztem ebbe a projektbe, és közvetlen kapcsolatban úgy kerültem a múzeummal, hogy a diplomamunkámban foglalkoztam a múzeumi gyűjteményeknek, vagy múzeumi gyűjteményekkel.
0: A Misi azt mutatja, hogy üljél kényelmesen, és gyere közelebb. És még mit mutatsz? És beszélj hangosabban.
2: Még hangosabban.
0: Jól értelmezem a mozgásodat?
2: Jó, köszönöm.
0: Majd belejössz. Most vagy először rádióstúdióban?
2: Igen.
0: Na, nem kell félni. Olyan, mintha beszélgetnénk a presszóban, vagy szemben a kávézóban. Szóval?
2: Tehát a múzeumi gyűjteményeket vizsgáltam, az emlékezett. Kicsit most belebonyolottam.
0: Nézzem, ne a jegyzetekbe. Hogy kerültél ehhez a jelen archívumos
2: workshophoz? Tehát az emlékezet és a felejtés, ezt vizsgáltam a múzeumi gyűjteményekben, és ez volt a diplomunkám.
0: És akkor egyszer csak olvastál arról, hogy ez mind a kettőtöknek szól, hogy kapcsolódtatok be, akkor nézzük a jelen archívumot, ami a Néprajzi Múzeum programja több mint egy éve, hogy melyikötök hogy találkozott a jelen archívummal. Mert hogy fotókról van szó, emlékezetről van szó, de hát annyi minden ilyen van, pláne mostanában. Nem mindegyikhez lehet kapcsolódni nyilvános felhívás alapján, de nálatok ez hogy történt?
2: Én a Frazon Zsófi és a Katát ismertem. És...
0: Akkor állunk, Frazon Zsófia vezeti a MADOK programot, és a Martincsák Kata a kurátora a jelen archívumnak, igen?
2: Igen, és én rajtuk keresztül ismertem meg
0: neked
2: a jelen archívumot.
0: Tanított téged a Zsófi esetleg, vagy csak így beszélgetés közben?
2: Nagyon sok tanulmányát és szakirodalmát olvastam a diplomunkámhoz, és én először őt nem is ismertem személyesen.
0: Most ő lett a velencei biennáli kurátora, de ezt majd egy másik műsorban fogjuk
1: innen
0: majd
1: beszélni. Innen is gratulálunk, Zsófi.
0: Igen, így van. Ez a te történeted. És te, Dorka?
1: Én úgy kerültem ebbe az egész programba, hogy nekünk a néprajzon az évfolyamunk egyébként iszonyatosan szerencsés volt olyan szempontból, hogy nálunk indították el először a néprajzi muzeológia specializációt, mert addig nem volt a saját szakunkon belüli specializáció, amit külön nekünk néprajzosoknak találtak ki, és ez a néprajzi múzeummal egy ilyen közös együttműködésként jött létre, hogy két éven keresztül, tehát 4 fél éven át, minden csütörtökön muzeológiával kapcsolatos óráink voltak, és ennek a felét a Néprajzi Múzeumban tartották meg. Az ottani muzeológusok, gyűjteménykezelők, restaurátorok, a főigazgató is tartott órát, igazgató helyettes, szóval hogy így mindenkivel találkoztunk szinte, aki ott dolgozik, és nagyon sokan dolgoznak ott, és hát számomra, vagy ezt így sokszor mondtam azóta barátoknak, hogy nekem lényegében emiatt értem meg főleg a néprajzra járni, mert az, hogy közel kerülhettem ilyen mélységében a múzeumhoz, és még így is csak a felszínt kapargattuk, szóval rengeteg izgalmas dolog van ott, de ez számomra rengeteget adott, és ebben a, ezen a specializáción belül tartott nekünk Frazan Zsófi, és Kata is egyébként csatlakozott egy fél éven át tartó kurzust magáról arra, hogy ezt az etnográfiai jelent, a jelenkort hogyan kutatjuk néprajzon belül, mert egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy egyáltalán nem
0: átkutatható-e?
1: Egyértelmű. Igen, igen, abszolút.
0: Eleve az a szó összetétel, hogy jelen archívum, az egy önmagában vett ellentmondás.
1: Kicsit abszolválóan, igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: És archívum, az... És szerintem így magyarul nehéz is megjegyezni. És ez külön érdekes lehet, és akkor most beszéljünk a workshopról, hogy miért volt rá szükség, és mi lett ebből. 16 helyszín Magyarország különböző... 16?
1: 9 volt.
0: 19 a végén. És akkor november 13-án még a H13-ban lehet veletek találkozni, ami Budapesten van a 8. kerületben, hogy mit szólnak az emberek, és nem protokolláris találkozásokról van szó, tehát nem azt kell gondolni, hogy a főkönyvtáros vagy valami, hanem majd ti elmondjátok, de hát olvastam a blogon, meg látom is, hogy meg a fotókon is, hogy iszonyú kedves, nagyon hétköznapi emberek, főleg nők, ami főleg megint nők. Egy kérdés, igen. Etnográfiai kérdés is, hogy hova lettek a férfiak a fényképezőgép mögül, és az album az miért a nők kezében van. Szóval, hogy mit jelent a gyakorlatban szembesülni ennek a szóösszetételnek a fogadásával, kell-e magyarázni? És kell-e magyarázni azt, hogy miért érdekes az a kép, amit mondjuk valaki csinált a Trabantról a Balaton partján, és áll körülött egy család. Ehhez az kellene, és az volna jó, hogyha mi hallgatóink is most egy kicsit reklámoznánk a jelen archívumot, hogy hogy kell ide kapcsolódni, mert a webshophoz most épp, vagy a workshophoz most éppen nem, de a websitehoz igen, hogy mire jó ez. Tehát mondjuk, hogy játsszuk el azt, jó? Hogy én nem játszom azt, hogy egy vidéki néni vagyok, én egy fővárosi értelmiségi vagyok, aki mindig is fényképezett, és tudom, hogy mi a fortepán, ezt mondjuk a Tilos Rádió hallgatói többségükben tudják. És annyit is tudok, hogy jelen archívum a fortepán utáni korszakra kíváncsi, és a hétköznapi fotóimra kíváncsi, és a történeteimre is kíváncsi, amit a fotóhoz adok. És akkor én jelentkezem az infokukat jelenarchivum.hu címen, hogy én szeretnék képet küldeni, és akkor mi történik? Győzzetek, megmeséljétek. Aztán elmegyünk vidékre, jó? Most kezdjük úgy, hogy én tudom, hogy félig meddig.
1: Most picseljük neked a workshopot.
0: Igen, igen, jelentkeztem, küldtem egy e-mailt, válasz jött, és valaki fölhív telefonon. Legyetek ezek ti, jó?
1: Hello, hello. Hello, hello, szia Juli.
0: Szia.
1: Na,
0: ki,
1: szóval...
0: ki vagy? Szia.
1: Szóval ebben a helyzetben az történne, hogy megbeszélünk...
0: Tehát Dorka fölhívott telefonon.
1: Igen, igen, én vettem fel a telefont, de valószínűleg inkább Kata vennék
0: beszédesebb vagy,
1: föl.
0: Mint a Laura, úgy látom. Nem baj, mert mindjárt. Igen?
1: Hát ha már van ebből egy diplomám, akkor kihasználom. Szóval az történne, hogy valószínűleg leegyeztetünk egy helyszínt és egy időpontot, de szerencsére a workshopjainknak nincs nagy helyi igénye.
0: Várj, most én itt vagyok különleges. Pesten, és te fölhívsz engem, mert írtam egy e-mailt, és azt mondod, hogy Dorka vagyok, és hogy tudom, mondom én, hogy szeretném megmutatni a fényképeimet, itt állok a szoba közepén, 6 doboz.
1: Na, jó, ez nem így működik.
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem nézitek meg az összeset?
1: Hát az összeset nem tudjuk megnézni.
0: De kár.
1: Itt a workshopjainkon az szokott történni, hogy már eleve készülnek, tehát akkor tud jól működni a workshop, hogyha egy olyan közösségbe megyünk, vagy olyan emberekkel találkozunk, akik valamennyit azért már tudnak erről az egészről, és egy olyan szemlélettel érkeznek, hogy már átgondolják a saját képeiket, akár a telefongalériáját, akár igen, ezt a dobozt, amit te említettél, hogy mi az a kép,
0: doboz.
1: Azt a 6 dobozt, már átnézik,
0: Kiválogatom?
1: Kiválogatod olyan szemmel vizsgálva, hogy mi az, amiről neked van történeted, és mi az, ami ugye 90-es évek után szól. Viszonylag azért sok a megkötés így a jelen archívum felületén belül.
0: Hát én megfelelek ennek 90-es évek után, még nem vagyok 90-es évek után mindegyikről tudok valamit mondani, ha a doboz. Most mit csináljak? Légy szíves, segítsetek. Eljöttök megnézni, hogy nem életlen egyik se. Színes, jól tartja magát, van benne akfa, orvó, fortepán, mindenféle. Sőt, még hogy hívták azt az brit márkát? Az is van fekete-fehér. Szóval, és jó fényképezőgépen volt. Fényképész akartam lenni. Nem lettem.
2: Hát alapvetően nem csak a jó képeket keressük a jelen archívumon, hanem igazából mindent, amit érdekesnek talál mondjuk az, aki feltölti. És szerintem fontos megemlíteni, hogy nem csak a workshopokon keresztül lehet képeket feltenni a jelen archívumra, hanem mindenki saját magának tud regisztrálni a felületre, és saját magának feltölteni fotókat és történeteket.
0: Nagyon szomorú vagyok, én azt hittem, hogy eljön valaki, hát nézzük az egészet, beszélgetünk, azt fölveszitek, és akkor abból ti írtok egy... Nekem kell megírni a történetet a képhez, és nem én megyek be kis zacskót képekkel megtöltve a buzomba?
1: Hát tehát nekünk konkrétan nincs egy helyünk, azért is találtuk ki ezeket a workshopokat, hogy elutazzunk konkrétan ezekre a településekre. És akkor arról tudunk beszélni, hogy eddig hogy zajlott, és ez lehet megválaszolja a kérdésedet a hat dobozzal kapcsolatban.
0: Akkor itt én több ponton azt hittem, hogy és, de nem úgy van, hanem úgy van, hogy, és most sem, hogy van, hogy.
1: Igen, szóval eddig azt csináltuk, hogy ugye ez a Petőfi programon belül ez úgy zajlott, hogy erre jelentkeztek települések művházai vagy művelődés szervezői, és... nem tudom, akkor még nem voltunk itt a múzeumnál, amikor kiválasztották, hogy milyen szempontok alapján választották ki, hogy hova megyünk, de ez volt 300 fős falu, meg volt 4000-es település, meg voltunk Debrecenben is, tehát egy városon belül is, szóval ilyen szempontból elég vegyes volt, és azért az ország területén belül elég sok helyen, és akkor megérkeztünk a műfázba, könyvtár termébe, stb. Szóval ilyen területekre, és maguk a művelődés szervezők hirdették meg településen belül, tehát amúgy ez az ő feladatuk volt, hogy szóljanak a közösségnek, hogy lesz egy ilyen alkalom, hogy elmondják,

0: úgy kitalálni a workshopot pont emiatt, hogy ne legyen egy ilyen negatív tapasztalat abból, hogy most igazából egy laptop elé kell leülni és gépelni. Mi ezért próbáltuk úgy kialakítani a workshopot, hogy ez csapjon át az egész inkább egy közösségi történetmesélésbe. És a legtöbb alkalommal az volt a tapasztalatunk, hogy ahol ez jól ki tudott alakulni, figyeltek egymásra, akkor olyan történeteket osztottak meg egymással is, és nem csak velünk, és szerintem ez volt a nagyon szuper, hogy egymásnak is meséltek, amiket korábban még nem tudtak egymásról. És a legjobb az volt, mikor már nekünk nem is kellett kérdezni, hanem egymástól kezdtek el, és kicsit nekünk már csak egy picit moderálni kellett, hogy mindenkire jusson idő, de amikor ezt átkivették a kezünkből, szerintem így egyetértettünk a lányokkal, hogy akkor volt mindig a legjobb.
1: Az jutott eszembe, hogy régen a kuka, én nem voltam ilyenen, de olvastam, de te tudod, hogy biztos te is tudod, hogy a kukoricafosztás volt például ilyen alkalom a paraszti közösségekben télen, és minden egyéb olyan kézműves, belső helyen folytatandó tevékenység, ami mind a háztartás, illetve a gazdaság folyamatosságát szolgálta, de ahol összegyűltek nők, férfiak, vagy csak nők, vagy csak férfiak, vegyesen nem tudom, és ha valamit csinálni kellett, ami monoton, és közben meséltek. Most akkor vannak sztorik, amiket el tudtok? Hát egyrészt akkor technikailag az történt, hogy azt kértétek, hogy utóbb ők írják le, vagy ti fölvettétek?
2: Úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy az egyikünk gépel, a másikunk moderál, vagy az adminisztratív részét csinálja, és még digitalizálunk is.
1: Ott rögtön helyben.
2: Igen.
1: És akkor meg tudtátok mutatni, hogy milyen lett.
2: Igen. Jó. És így valójában minden ilyen terhet levettünk a résztvevőkről.
1: Tehát csak élvezték a helyzetet.
2: Igen. És ezt a részét mi csináltuk a feltöltést, a feljegyzést és a digitalizálást is.
1: Ez már látható a jelen archívum oldalán?
2: Igen.
1: És milyen neve van ennek a csoport munkának?
0: Hát ugye maga a jelen archívum úgy épül fel, hogy tematikus gyűjteményekben keresünk történetet. És emiatt nem települések szerint különítjük el, szóval magának, konkrétan ennek a Petőfi programnak nincs egy konkrét külön gyűjteménye, viszont ha valaki rákeres szerintem, hogy Inke, mondjuk a Inkén voltunk, ez volt az egyik helyszín.
1: Miért keresnék rá arra, hogy Inke? Hogy jut ez nekem eszembe?
0: Hát ez volt a kérdésed, hogy hogy lehet a külön gyűjteményeket megkeresni.
1: Igen, mert fölmentem a jelen archívum oldalára, és valóban nem láttam ilyet, hogy összefoglaló a workshopról, de láttam tematikus csoportokat. És arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e valahol egy olyan megjegyzés, hogy nem tudom mi ez az Inke, ez egy község?
0: Igen.
1: Jó, hogy például Inke község, és akkor kiemelve egy sztori, amit most remélem el fogtok mesélni, és akkor annak a tematikus csoportnak az a neve, hogy Inkén mindenki autózik, vagy nem tudom, valami ilyesmi, most csak fantáziálok. Érted, mire gondolok? Tehát ugye akkor nem lehet ezt így külön megtalálni, ezt az eredményt, amit elértetek, de ti most
0: nem, ez így teljesen integrálódott a korábbi jelen archívumos történetekbe.
1: Jó, és milyen tematikus csoportok vannak? Emlékszem az utazás, nyaralás, autó csoportra, az volt talán az első, ugye? Nem biztos?
2: A játékkaland kirándulás, ez egy ilyen elég átfogó gyűjtés, igen. Utána volt az autók a tenger felé.
1: Összemostam a kettőt, bocsánat, tehát ez két tenger felé. Igen.
2: Igen, és utána volt több gyűjtés, ami különböző kiállításokhoz kapcsolódott a Néprajzi Múzeumban, mint a katonadalog, vagy a mi és a méhek, amiből lesz majd a jövőben egy kiállítás, és ehhez készültek gyűjtések a jelen archívumon. És nem olyan rég indult a történeteink a vízről, valamint a változás.
1: A víz, az most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik voltak korábban ezek a történetek, és változás?
2: Igen.
1: Az aktuális.
2: Igen.
1: Na, akkor most menjünk oda-vissza, hogy ott vagytok Inke községben. Hány lakos van? Meg kicsi nagy?
0: Hát az pont egy ilyen kisebb, horvát határhoz közeli település, Nagykanizsától egy 15 percre. És na ott például azért is jutott eszembe pont Inke, mert ott az volt a tapasztalatunk, hogy tök érdekes volt, mert ott nagyon kilógott a többi település közül, olyan szempontból, hogy mikor ott kértünk, hogy hozzanak személyes történetet, egyébként nagyon sokan eljöttek, egy 15-en körülbelül voltak, mind nők, és mindenki

0: kivétel nélkül munkával kapcsolatos történetet hozott.
1: Tehát és képet.
0: És képet, igen. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy szabadidő, utazni nem nagyon utaztak, vagy így erről nem annyira tudtak, maximum így a Balatonhoz. Szóval az autók a tenger felé az ilyen szempontból nem. Kicsit átgondolandó. Lehet, hogy csak a Balatonig jutottak sokan ebben az országban. Főleg így a, még rögtön a rendszerváltás után. De igen, szóval, hogy a munkáról hoztak történeteket, és emiatt számunkra ez nagyon izgalmas volt.
1: Milyen
0: ott
1: munkákra?
0: A TS, hát a TS, és még a TS munkafolyama megmaradt évekig. A TS felbomlása után is.
1: Egy ilyen községben.
0: Ugyanebben a felállásban dolgoztak, és olyan nosztalgiával, olyan szeretettel beszéltek erről az időszakról, hogy nekik az egy ilyen közösség összetartó volt, a családok, férfeleség együtt dolgozott a földeken, közösen főztek, és mindenkinek együtt, tehát hogy tényleg egy ilyen, hát a modern szóval ezt ilyen kommunának, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni, hogy ők ezt így élték meg.
1: Hát egy közösség volt, nézett, egy
0: hogy
1: valódi.
0: Egymásért dolgoztak, és mindenki helyben tudott dolgozni. És hiába volt az, hogy ez nagyon kemény fizikai munka volt, mondjuk iszonyatosan fáradtak voltak, nem volt meg az, hogy akkor 8 óra, akkor 1 óra ebédszünet, tehát nem voltak ilyen keretei nyilvánvalóan a munkának, de amint végeztek, hazamentek, és még mindenki elvégezte az otthoni munkát is, mint szabadidős tevékenység. Igen, tehát hogy otthon is fenntartották ezt, és mégis úgy beszéltek erről, mint a legboldogabb, legszabadabb éveik.
1: A fiatalságuk, nem?
0: Igen. És ezzel tehát nekik
1: csupa
0: az egész
1: idős
0: jön.
1: Ember, csupa igen. Idős
0: igen,
1: ember
0: igen,
1: jött.
0: Igen, igen,
1: és
0: igen.
1: Az kiderült, hogy ki csinálta a képeket?
0: Ők szerint.
2: Egymást fotóztak.
0: Igen.
1: Tehát a nők fényképeztek, nem a férfiak?
0: Nem csak férfiak. De szerintem, ha akarunk egy ilyen megkülönböztetést nemi szerepekben, akkor lehet húzni, mert szerintem ha sokszor a férfiak is fotóznak, vagy ők kezelik a gépet, akkor is a nőknél van maga a történetmesélés és az emlékezet megőrzése, ami szerintem ez nem egy modern dolog, ez szerintem, ha mondhatunk ilyet, ez mindig is így
1: ősi,
0: volt.
1: Ősi, mindig
0: igen.
1: Így volt.
0: Igen.
1: Hát ki mesél a gyereknek? Dajka mesék.
0: Igen.
1: De arra gondoltam, hogy a képeken, ha elmondjátok, hogy mi látszik a képeken, nők vagy férfiak vannak. Vagy, ahogy mondod, együtt dolgoztak, akkor azt feltételezem, hogy férfiak és nők is vannak a képeken. És mi látszik? Látszik ez a fáradtság, vagy a jól eső munka? Vagy leírnátok egy kicsit, hogy milyen munka volt ez, és mi látszik a képeken?
2: Azt hiszem, hogy leginkább krumplival foglalkoztak. És
1: mindent szezonban látjuk, amikor kapálnak, amikor szedik, amikor
2: igen, ennek a feldolgozása. Van, amikor kim vannak a földekben, ebédszünet a földekben, van, amikor utána már bent vannak a tárolóegységeknél, ott dolgozzák fel, tisztítják, és volt még szerintem egy nagyon izgi része, hogy az erdőgazdálkodásban is a nők vettek
1: igen.
2: Részt, igen, és voltak olyan képek is, ahol nők mentek, és vágták a gajakat az erdőben.
1: A gajakat, igen. De favágót nem láttál, női favágót.
0: De azt hiszem az is volt.
2: Az is,
0: az is volt.
1: Oh.
2: Igen, de hogy ez nagyon érdekes volt, hogy ők is részt vettek az ilyen jellegű munkában.
1: És erről mit meséltek a gajgyűjtésről, vagy a favágásról, vagy az erdőről?
0: Hát, hogy szerették, nagyon. Szóval, hogy nekik ez tényleg az, hogy egész nap kim voltak, dolgoztak, a fizikai fáradtság ellenére, vagy talán ezzel együtt is a boldogságot jelentette meg az életüket, szóval nem gondoltak bele, hogy ez másként kéne legyen, vagy nekik ezt nem kéne csinálniuk, vagy semmi ilyesmi, hanem ezt szerették, és együtt voltak igazából, mindig ezt emelték ki, és például nekem az egyik kedvenc történetem, vagy ami nagyon megmaradt Inkéről, annak azt a címet adták, hogy Ebédidő a munkában, amiben ez hiszem nagyon jól kifejezte ezt, amiről most beszéltünk, hogy ott leültek a földön, tehát már nyilván volt azért ebédszünet, és amit magukkal hoztak, megették, és elkezdtek kézimunkázni. Szóval abban a szünetben, amit a fizikai munkával kivettek egy kis szünetet, hogy pihenjenek, elkezdtek rögtön kézimunkázni, és tanítottak egymásnak hímzéseket, ilyen különböző mintákat, horgoltak, kötöttek, szóval...
1: És vannak képek a kezekről? Belegondoltok? Krumpliszedő vagy, és utána ilyen finom mozgás
0: munkát,
1: kell,
0: igen.
1: Nem tudom, horgoltak, hímeztek, tehát bármelyik is finom mozgás, de minden majdnem minden paraszt háztartásban az asszonyok ezt csinálták, miközben durva munkát végeztek két kézzel.
0: Igen, bár ugye ebben az esetben már parasztokról nem beszélhetünk, de
1: parasztgazdaság.
0: Igen, földműveléssel foglalkozók.
1: Hát de,
0: igen, vagy mezőgazdasági
1: munkások. 90-től nem mondjuk azt, hogy paraszt munka, vagy parasztgazdaság, ez a szó.
0: Hát
1: ez
0: nem, onnantól, olyan... hogy felbomlott a parasztság, mint osztály, onnantól már nem.
1: Más
0: de egyébként ez tengernyi szakirodalma van ennek a néprajzon belül. Nyilván mindenki vitázik a fogalomról. Erről volt egy külön fél évünk a parasztság fogalomról.
1: Agrár szakmunkás.
0: Körülbelül mindenki más gondol róla.
1: Erről olvastam is, hogy ma azt mondod, hogy paraszt az azt jelenti, hogy valaki bárdolatlan.
0: És ma már pejoratív jelentése van. Igen.
1: Miközben én még abban nőttem föl, hogy a piacon a paraszt néninél vesszük a tojást.
0: Nem, és nem volt külön jelentése.
1: Most azt mondjuk, hogy a maszeknál.
0: Igen.
1: Mi az, hogy masszeknál veszünk
0: a tojást? Ma már termelő.
1: Ez nem.
0: A PC kifejezés.
1: Jó, visszatérve, az érdekelne, hogy család, gyerekek, ez szóba se kerül a képeken? Vagy nincs ilyen fotó? Van?
2: Na, ez nagyon gyakori téma egyébként. A család, a gyerekek kifejezetten, hogy vagy a saját életükből a gyerekkori képet hoznak, vagy olyat, amikor még a gyerekeik kisebbek voltak, hogyha idősebb személyekről
1: van szó. És hoztak ilyen képeket?
2: Igen, azt hiszem nem kifejezetten ezen a településen, de alapvetően ez egy eléggé általános téma.
1: Hát ezt feltételeztem, hogy így van, csak hogy ennyire kemény munkát végző kicsi közösség, ahogy mondjátok, és együtt voltak, tehát hogy mindenki ismer mindenkit. Ott általában sógorság, komasság, keresztpapa, keresztmama, tehát hogy ez így nagyon a gyerekek körül is elkezd formálódni valami, de az érdekes, hogyha ők ezt nem hozták, ezeket a képeket, hanem csak a munkát. Hogy megy ez, hogy akkor most én vagyok Inkén a krumpliszedő asszony, és elmesélem, és akkor itt megbeszéljük, Juliska, Mariska, megbeszéljük, hogy itt ezen a képen kiszedi a krumplit, és mi egymásnak mondjuk, akkor ti milyen szöveget írtok le, átteszitek egyes szám, ő azt mondta harmadik személybe, nem, hát úgy egyes szám első személyben,
2: igen,
1: ahogy a történet elhangzott.
2: Igen.
1: És párbeszéd esetén, ha van párbeszéd, akkor azt hogy kell leírni?
0: Hát próbáljuk így beleépíteni a történetbe, szóval azt, amit ő elmondott, próbáljuk minél gyorsabban leírni, meg nyilván utólag kiegészíteni.
1: Nagyon fájtak már a kezeim, de még szedni kellett 5 órán keresztül, és akkor megbeszéltem a Marissal, hogy egy kicsit nyomkodja meg a hátamat, mert már nem nagyon bírom, ittam egy pohár vizet, így?
2: Pontosan.
0: Igen. Igyekszünk szó szerint, de...
1: Nektek? Ennyi idős fejjel, mennyi vagytok? 20 valamennyi? Mondjuk, jó?
0: 27.
1: Igen, 20 valamennyi. Ezt meghallgatni egy másik, mert te etnográfus vagy, tehát neked ez kell, ez neked éltető eleme a szakmában. Nem tudom, hogy te fotográfusként mennyire nézed élvezettel ezeket a képeket, lehet, hogy nagyon is, tehát van az a fotográfus szem, amelyik ezt szereti nézni, de hogy azt a korszakot így megélni, ami így szemtől szembe érkezik, tehát intravénásan, hogy úgy mondjam, ez mit vált ki? Most mehetünk egy kicsit a szakma mögé? Hogy nem az, hogy a jelen archívum számára hú, de jó, megvan, hanem hogy utána az ember függetleníti magát attól, vagy ti függetlenítitek magatokat attól, amit átéltetek és hallottatok, vagy előbb-utóbb elkezd valami plusz dolgozni érzelmileg, szakmailag, akár képfogalmazás szempontjából. Hogy van ez? Ez engem izgatna, hogyha lehet erről nyilvánosan beszélni. Melyik kötök lesz, Dorka?
0: Én mondom, persze. De ez erre válaszolj majd te is, Laura, mert szerintem
1: jó lenne.
0: Kérdés. Hát szerintem közös tapasztalatunk az, hogy ezek a történetek nagyon velünk maradnak utána. Tehát, hogy az, hogy még mai napig is felidézzük azokat, amik így nagyon megmaradtak. És igen, az jutott eszembe, hogy én mindig azon gondolkozom, hogy ugye amit mi csinálunk, az nem klasszikus néprajz, mert a néprajzi terepmunkához hozzátartozna az, hogy huzamos ideig ott vagyunk. És ezek a workshopok pedig úgy néznek ki, hogy 3 óra amit ott töltünk körülbelül. Tehát három, ezért is mondtam a 6 dobozra, hogy azt egy ilyen workshop keretében
1: vagyok,
0: nem
1: csak
0: lehet.
1: Csak átjöttök biciklivel, sem.
0: Ezt külön megbeszéljük, átnézzük, de hogy...
1: Nem kérek protekciót, nem hogy... erről van szó. A közösség érdekében mondtam.
0: Igen. Na, igen. De hogy egy ilyen workshop kerete az most ebben a szezonban, vagy amit csináltunk, úgy nézett ki, hogy 3 órás volt. És nekem mindig az volt az élményem, hogy még úgy maradnék minimum 1 hétig. És aha, külön, tehát 1 hetet lehetne beszélgetni egy-egy emberrel. És én nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk hosszú távon lenne ez egy kutatási tervünk, egy külön stratégia erre, hogy valahogy a jelen archívumot hogy tudjuk használni szakmai kutatásokhoz is, mert egyelőre ez annyiból áll, hogy gyűjtjük a történeteket, és szeretnénk, hogy minél többen töltsenek fel, és ezek a témák tényleg megjelenjenek országszerte minél több szemszögből, de nagyon jó lenne mélyebben is kutatni ezeket a témákat, meg ezekkel az emberekkel beszélgetni, mert azt látjuk, hogy nagyon nagy a nyitottság, van, aki nehezebben nyílik meg, és olyankor viszont nem elég annyira ez a 3 óra.
1: Persze. Úgyhogy, idegenek vagytok.
0: Úgyhogy nekem ez volt így. Igen. Úgyhogy nekem ez volt így a jobb tapasztalás. Vagy ez igazából jó érzés volt megtapasztalni, hogy maradnék még, és hallgatnám még, és rengeteget kérdeznék, és láttam, hogy nagyon sokan érkeznek sok fotóval, amit aztán nem tudnak megmutatni, mert időszűkében vagyunk. Szóval számomra amúgy ezt jelenti valahol a jelen kutatás, ami ugye, beszéltünk róla az elején, hogy a néprajzban ugye eleve, már néprajzon belül is kicsit oximoron, meg kb. Mióta létezik a tudományág, nagyon, vagy erről beszéltek.
1: A MADOK, ami több mint 10 éve indult, azért az pont ennek a felismerésnek a
0: igen.
1: Köszönhetően
0: igen,
1: csináltam
0: ez erre
1: a Frazon Zsófi, hogy
0: kísérlet, igen.
1: Tehát az én műanyag flakonjaim, vagy a nem tudom, a cipőkanál, a cipősánf, amire rá van írva, hogy cipőt a cipőboltból, meg én kis cica, nem tudom, erre ti nem emlékeztek, hogy ezek a dolgok, formatervezés, anyaghasználat, szöveg, tipó, stb. Ez nem újon elnyomtalanul, tehát a MÁ-nak a dokumentációja MADOK,
0: igen,
1: nagyon szellemesen. És akkor ez a jelen archívum tulajdonképpen ennek a kiterjedése, fotó és történet szempontjából 990-től. Na igen. És akkor a fotó, Laura. Láttál egy csomó képet.
2: Igen, és alapvetően nagyon érdekesek, és nagyon meghatóak a történetek is, és a képek pedig azért nagyon izgalmasak, mert tök sok minden megjelenik rajta, a tárgykultúra, az embereknek a viszonyrendszerei egymással, az épületek, a berendezések, az, hogy miket csináltak, hova jártak nyaralni, vagy csak mit tartottak fontosnak megörökíteni. És ez mindig nagyon érdekes.
1: Ez egy kódfejtés, nem?
2: És egyébként kifejezetten próbálunk sokszor nem az esztétika alapján.
1: Persze.
2: Mert ilyenkor van nekünk is egy kis ráhatásunk arra, hogy milyen képek kerülnek be a jelen archívumba, mert egy történethez maximum 5 képet lehet feltölteni. Uh-huh. És hogyha mondjuk valakinek van 10-15 képe, akkor ezt próbáljuk úgy kiválogatni, hogy abban minél több dolog meg tudjon jelenni. És minél furább vagy érdekesebbek legyenek ezek a képek. Hogy nem feltétlen az esztétikumot keressük rajta, hanem lehet ez egy nagyon... Egy akár egy véletlen készült fotó is, vagy...
1: Meg hát ez egy ilyen kép mást jelent annak, aki először látja, és idegen, nem ismeri a képen szereplőket, és mást annak, aki oda tette eléd, és neki nagyon fontos. És akkor azt kell mondani, hogy bocsánat, de inkább a másikat, és ezt meg kellett beszélni, hogy miért nem ezt, hanem miért a másikat el lehetett. Most inkétől független, most már az összes 19 helyszínre is érvényes a kérdésem, hogy lehet a képkészítőjének az érzékenységét, ő ragaszkodik a képhez, hiszen azért hozta, azért mutatja, és ti meg, főleg te, mint fotós, azt mondtad, hogy igen, de az a másik. Hogy kell ezt így megbeszélni? Volt-e ilyen eset?
2: Szerintem mindig tiszteletben tartjuk azt, hogy ők mit szeretnének megosztani. Max javaslatot teszünk arra, hogy de még tök jó lenne, ha azt is beletehetnénk, vagy a másikat. de amit ők szeretnének, vagy ők fontosnak találnak, vagy az az alapja a történetnek, ezt sosem vetjük el.
1: Tehát akkor be kell férni az öt képbe akkor is, hogyha nektek lett volna egy cserejavaslatotok, akkor is a kép tulajdonosa dönti el, hogy melyik képet szeretné ott tartani.
2: Persze, igen.
1: Az a nagyon érdekes abban, amit csináltok, és amit Dorka egy ki is fejtettél, hogy de nyilván tudjátok, hogy volt a 30-as években egy olyan szociográfiai mozgalom, amikor írták, a nagyon jó írók mentek ilyen kutatásokat végezni, és készültek könyvek, fényképek is. És úgy tapasztalom, úgy érzékelem, hogy Magyarországon, hát a Moldova vezetésével, de aztán volt is a Magvetőnek egy ilyen sorozata, Magyarország felfedezése, hogy újra és újra elindul ez a munka értelmiségiek részéről, nem feltétlenül az írók utaznak és mennek, olyan, hogy parasztíró nincs is.
0: De van.
1: Hát vannak. De két szoba, hogy érted?
0: Hát vannak paraszti önéletírások, ja, ami úgy, egy külön ja, érdekes műfaj.
1: Az egy másik, hogy igen, nem erre gondoltam, hanem azok az írók, akik paraszti származásuként mennének vidékre, mert ők értik.
0: Ilyes Gyula például erre egy tök jó példa.
1: A legjobb, meg a Darvas, igen. Meg egyebek, igen, csak igen. Én a mai írókra próbálok így valahogy koncentrálni, értem. Hogy kevésbé ők vállalják ezt, bár nagyon sokan vannak, akik vidéken élnek, és arról írnak, tehát ez van, mondjuk a Szilassi László például Szeged, de meg a Tar Sándor, aki Debrecenről írt, de most arra próbálok utalni, hogy talán inkább ma újságírók és fotósok indulnak neki, hogy ezt a világot számon próbálják tartani, a szó jó értelmében felfedezzék, dokumentálják. Egyébként nem is sokkal ezelőtt a hátsó füves mozgalomról csináltunk itt egy műsort, amit te, mint etnográfus lehet, hogy figyelmetbe ajánlanám, ez a falvakban működő focipálya.
0: De jó.
1: A hátsó füves. Majd megmutatom. Itt készült a szép kilátófogadóban a műsor. És ott egy Csillag Péter nemű újságíró kollega a Nemzeti Sporttól, illetve milyen Péter? Nem Péter Balázs, a Laszkó Dezső Múzeum etnográfus muzeológusa, és Veszprémben van most egy kiállítás. Ami, ha úgy vesszük, ez is egyfajta falusi, kifejezetten falusi, nem paraszt, falusi életmódról szól, és ma már ugye, ha hazamennek vasárnap a városból a fiúk, akkor fociznak a hátsó füvesen. Na, de ez egy másik műsor volt, úgyhogy maradjunk a jelen archívumnál.
0: Csak rá akartam fűzni, igen, arra, amit mondtál, hogy tök érdekes számunkra az is, hogy például most, ez csak egy ilyen nagyon mostani példa, ugye a Partizán is most elindított egy ilyen falukutatást.
1: Igen. Igen, de a Penészleki film annak idején az valóban egy reveláció volt,
0: igen,
1: emlékszem.
0: De csak erről az jutott eszembe, hogy egyébként érdekes, hogy mindig ezekre az értelmiségiekre, újságírókra, írókra, stb. Figyelünk oda, viszont csak érdekes az, hogy a néprajzosokat, ugye a néprajzosok nem szűntek meg ez idő alatt, folyamatosan járták a falvakat, csomó témát találtak, amit kutattak a településeken belül, akár több településen egyszerre, és valahogy érdekes ez csak így belecsöppenve éppen csak a szakmába, hogy ezekről nem tudnak az emberek, de valószínűleg ez nagy része néprajzosok hibája is.
1: Elefántson torony, kedves néprajzosok, egy ideig még ott voltak.
0: Abszolút ez van, és én ezt annyira sajnálom, és valahogy ez kicsit egy ilyen
1: most
0: célkitűzésem is lett azzal, hogy televíziósként kicsit ilyen szerkesztői szemlélettel érkeztem a néprajzba, ami tényleg sajnos hiába az emberekről szól, meg egy ilyen nagyon társadalomtudományi tudomány, igen, de hogy erről tudjunk, hogy ez létezik.
1: Nagyon örülök, hogy ezt mondod. Mert van a kulturális antropológusok is, ami egy másik, de nagyon közeli
0: kicsit
1: tudomány.
0: Kicsit más, de amúgy csak
1: az a baj, tudománya, meg a múzeummal, hogy az tudomány és múzeum.
0: Igen.
1: És bocsánatot kérek mindenkitől, aki tudós és muzeológus. Erről sokat-sokat beszélgettem velük ebben a műsorban is, más közegben is, és nagyon sokan szintén így gondolják, de nagyon nehéz átugrani a tehát a hikrodoszicát. Szerintem most kell, mert eljött ez a pillanat, hogy ti már így tanultatok valószínűleg, hogy látjátok, hogy át lehet vinni ezt a kíváncsiságot, tudást, dokumentálási lehetőséget, öröm annak, aki mondja, öröm nektek, akik rögzítitek, és látjátok, és ma már olyan fotósok is vannak, akik tudnak erről úgy beszélni, itt vagy te is, Laura, hogy meg lehet beszélni, hogy mi van a képen. Tehát, hogy a fotós nem egy égből jött ki, tudja kicsoda, aki kattingat valami masinával, aki elviszi a képeben, nem adom, hanem megosztjuk, föltöltjük, közösen megnézzük, közösen megbeszéljük. Tehát ennek a közösségi gondolkodásnak ez nagyon-nagyon jó terepe. Az aztán egy másik kérdés számomra, hogy nem kritikának szánom, csak ezen gondolkodom, amióta tavaly a Katával először erről beszéltünk itt a műsorban, meg amikor szólt, hogy jönnétek, és nagyon örülök, hogy ez egy kicsit olyan volt, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Tehát, hogyha a tömeg nem indul meg, hogy a néprajzi a jelen archívum felhívására elárassza, mi lenne, ha elárasztanának benneteket, mindegy, elárasszon legalább e-mailekkel, hogy itt vagyunk, gyertek, mutatjuk, küldjük, akkor menni kell mutatni, hogy kik vagyunk. És ezért nagyon jó ez, ami veletek történt, hogy 19 ilyen kisebb közösségnek ezt el lehetett mondani. Az, amit ott tapasztaltatok, azt ti megszereztétek, föltöltöttétek. Mi várható? Tehát mi lesz például november
0: 13.
1: Harmadikán a H13 van. Itt ami van a Horánszki. Jól mondtam? Mit írtunk föl?
0: 12.
1: 12. Na, akkor javítjuk. Update. Frissítünk. November 12-én. Igen. Horánszki 13, az a 8. kerületnek a Művelődési Központja közösségi tere. Hánykor, mit kell csinálni, ki menjen oda, hogy kell jelentkezni, stb. Hát jelen ez egy archívum, igen. Találkozás.
0: Igen. Meg lesz ez majd hirdetve idejében. Sajnos korlátozott a befogadó képesség, szóval egy ilyen 15 főt tudunk maximum fogadni egy ilyen workshopon, de reméljük, hogy ezért ennyien lesznek, szóval nem lesz ezzel probléma. És ugyanaz fog történni egyébként, mint az eddigi workshopokon. Előre kérjük, hogy hozzanak fényképeket, meg gondolják át kicsit a történetet, amit szeretnének elmesélni. Mi ebben segítünk, hogy ezeket a fotókat digitalizáljuk.
1: Tehát 1990-től
0: napjainkig. Ez lehet tegnapi kép is, vagy akár ma.
1: És lehet papírkép, készített. És lehet a telefon galériája.
0: Abszolút.
1: Nincs bekötés a méretet illetően, hogy használható legyen az oldalon, hogy minimum ekkora legyen, és maximum akkora. Ne kérdezzek ilyen szakmai.
0: Hát hatalmas méretű nem lehet, de
1: jó, hát akkor meglátjátok.
0: Ezzel még nem volt probléma.
1: Papírképet ti ott digitalizáljátok, tehát a módszer ugyanez, és a sztorit írjátok.
0: Igen.
2: Igen.
0: Pontosan.
1: Szerintetek a fővárosból kik? Várható. Vagy ez kerületi dolog lesz? Hogy hirdetitek meg elsősorban kerületi felületeken?
0: Szerintem ezt ők fogják valószínűleg először a saját törzs közönségükre számítanak ők is, hogy fog érkezni.
1: Tehát van egy csomó civil szervezet.
0: Igen, tehát hogy eleve nekik van már egy ilyen kapcsolati hálójuk, de egyébként dolgozunk ezen, és ez még folyamatában van, hogy azért Budapesten belül is minél több helyre el tudjunk jutni. Most így azért terveztünk először, és azért volt nagyon jó ez a Petőfis program, mert így olyan emberekhez tudtunk eljutni, akikhez egyébként ugye nem jutnak el a fizetett hirdetések, nem jut ennek mondjuk a Néprajzi Múzeumnak a programja, több olyan embernek is töltöttünk fel történetét, akinek e-mail címe sincs, tehát nem is tudott volna eleve regisztrálni
1: ez az
0: oldalra, tehát másképpen nem is tudtuk volna meghallgatni és feltölteni az ő történetét, szóval emiatt volt a fontosabb maga ez a jelenléti workshop olyan településeken, akiknek szüksége volt rá, de nagyon szeretnénk, hogy ez működjön mindenhol. Most fogunk menni egyetemekre is.
1: Igen.
0: Leszünk majd Szegeden, igen. Illetve már van egy metus óránk is, amit megtartunk. De nyitottak vagyunk. Minél
1: azt akartam kérdezni, hogy gondoltatok-e arra, hogy a könyvtárak, a Fölsi Szabadalmi Könyvtár hálózat, mint olyan, mert ott is nagyon komoly elérési lehetőségetek van, tiszteletben tart a természetesen a kimondhatatlan nevű személyiségi jogokat érintő levelezéseket, de hogy ennek a vidéki körútnak a tanulsága például a fővárosi könyvtári hálózat is lehet. Meg a fővárosi művelődési ház hálózat is lehet, hogy ezek nagyon jól működtethetőek. Most ezt a Petőfis dolgot muszáj tisztáznunk, hogy ez a nem tudom milyen áldott emlékű valamikori Petőfi kulturális ügynökség programon belüli támogatás élvezését jelenti, illetve hozzájárulását a címekhez. Volt-e olyan, tehát akkor ez november 12-e, ez biztos, és majd meghirdetitek. Igen. És aki szeretne, az info@jelenarchivum.hu. De van még egy pár percünk, és ön, a kis ördög nem alszik bennem, és azon gondolkodtam, hogy ezt megkérdezhetném, de nem muszáj rá válaszolni, hogy volt-e rossz élmény? Mert fel vagytok dobva, látom, hogy jó volt, nagyon jó volt ez a tavasz óta tartó munka. Mindenütt... Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy van úgy, hogy ez nem jön be. Nem jönnek oda, utálják, kifogásaik vannak. Volt ilyen? Sok?
2: Ja, most pont erről beszélgettünk az adás előtt, hogy egy nagyon izgalmas, vagy egy nagyon inkább egy ilyen lényegi tényező az, hogy a helyi közösségben van-e egy olyan ember, aki összetartja a közösséget, és szervezi a közösséget, és az ő személyisége, az ő energiája nagyon sok esetben meghatározza az egész közösségnek a meglétét, az erejét. És volt olyan hely, ahol egyáltalán nem volt ilyen személy, és ott sokkal zárkózottabbak voltak, kevésbé nyíltak meg nekünk.
1: De azért hoztak képet, szóval érdekelte őket.
2: Hoztak, igen, de egy kicsit döcögősebb volt, vagy nem figyeltek egymásra, nem hallgatták meg egymás történeteit. Egyszerre több szálon futott a beszélgetés, és ez számunkra is lekövethetetlen volt, mert így nagyon nehéz feljegyezni valamit, hogyha hárman beszélnek
1: egyszerre. És akkor nem szóltál közben, Dorka?
0: De próbálkoztunk. Voltam, ahol így próbálkoztunk, de... Aztán nyilván próbálunk mi is nem egy olyan szerepet felvenni, hogy mi fegyelmezni jöttünk ide, és, tehát ez egy abszolút önkéntes alapon működő.
1: Hát ez a hoztunk, kérünk valamit, adunk is valamit. Ez egy nagyon jó szituáció.
0: Igen, meg hát ugye felnőttek jönnek, szóval próbálunk mi is felnőttként viselkedni felnőttekkel.
1: Erről beszéltünk, hogy fiatalabbak vagytok.
0: Igen, szóval szerint. Nyilván maga az, hogy úgy fegyelmez, hogy közben ne fegyelmez, ez egy kicsit nehéz szerep, és mi is tanuljuk még. De van, ahol ez teljesen organikusan működik, és igen, volt, ahol nem tudott kialakulni.
1: És rájöttetek, hogy ez volt a kulcs, hogy van egy olyan központi ember, aki úgy is viselkedik, meg is adja a dinamikáját, vagy a hangját az egész, esetleg már előre beszélgetett velük, mert a könyvtáros, vagy a műfázvezető, aki egy ilyen közösségben ismeri azokat, akik ott megjelentek, és ha ilyen nem volt, akkor szétszóródott a téma, hogy akkor nem volt...
2: Mert akkor valószínűleg ők sem jártak annyira össze, vagy nem volt annyira
1: összeszokott. Nem értették, hogy mi van, muszáj menni, mert szólt a könyvtáros, mit fog szólni, hanem ez...
0: Volt ilyen,
2: hát
0: igen.
2: Hát ilyen is volt, igen.
0: Igen, de hál' Istennek ebből volt kevesebb.
2: Igen, azért ez nagyon kevés alkalom volt, és többnyire pozitív tapasztalataink voltak, vagy amikor voltak ilyen nehézségek, akkor is próbáltuk nagyon a pozitívat kihozni, vagy a jó, igen, vagy a jót kihozni belőle, és szerintem ez mindig sikerült.
0: Igen, hogy akkor próbáltunk olyan témákról beszélgetni, amik őket érdekelték, hiába nem tudjuk feltétlen mi feltölteni az archívumba, vagy ha mondjuk nem tudták jól átadni ezt az információt, hogy mi a 90-es évek utára koncentrálunk, akkor beszélgettünk a 80-as évekről, hiába nem tudtuk mondjuk feltölteni az archívumba, de aztán volt, hogy ebből viszont már jött olyan történet, ami a jelenre vonatkozott, és hogy nem is... Tehát, hogy meg kell találni azokat a módokat, ahogy tudunk kérdezni, ami nem egy ilyen nagyon direkt, hogy akkor mi van neked a jelenből, hanem érezzék azt, hogy tényleg, és amúgy tényleg így van, szóval nem is kellett megerőltetni magunkat, hogy tényleg érdekelnek minket a történeteik, a közösség, a hely maga, hogy ez hogy van jelen az ő életükben, és ebből általában így a végére ki tudott mindig bukkanni valami jó történet, vagy egy jó fotó.
1: Nagyon érdekes lesz, majd akkor is beszélgessünk, jó? Hogyha ezek a budapesti helyszínek beválnak, és ott mennyire lesz más a tapasztalat, akár etnográfus, akár fotográfus szemmel, mennyire más esetleg a kultúrája a fényképezésnek, vagy a történetmesélésnek, vagy a közösségalkotásnak. És erről még az jutott eszembe, hogy az én gyerekkoromban voltak olyan kis fotográfus boltok, városszerte, amelyek már nem léteznek. Azt hiszem, hogy egy még van nekünk a Családi utcában, de ott már nem csinálnak fényképet. Ott a tulajdonostól fiatalok átvették, a tulajdonos is bejár, de fiatalok átvették, ez a strucca, híres strucca Csanádi utcában. És nem tudom, hogy a Bartók Béla úton megvan-e még az a pici kis fotográfus üzlet, de lehet, hogy azokat az anyagokat is, vagy a fotográfusok szövetségénél, vagy nem tudom, bárhol meg lehetne nézni, hogy milyen képek készültek, vagy csak a családi történet érdekes, amit a család fényképezett? Vagy az is érdekes, amit egy hivatásos fotográfus készített, de a család őrzi.
0: Hát hivatásos fotók nem, ez egy privát fotó.
1: Értem. De hogy elment a család, ez még korszakos megoldás volt, hogy elment a család ilyen kis fotoműterembe, és ott fotóckodtak. Az nem játszik ebben a családi fotóarchívumban?
0: Hát... Az nem leginkább privát, nem.
1: Az nem privát fotó. Akkor ezt az ötletemet most visszavonom, búcsúzóul, és elnézést. Viszont nagyon örülök, hogy elmondtátok, és akkor találjuk ki, hogy amikor ez a második kör is megvolt, tehát a fővárosi, ha jól értem, akkor ez kifejezetten elkezdődik a H13-nál, gondolom mentek a Józsefvárosi Múzeumban, és nekik van is ilyen múltfeldolgozó programjuk, és szerintem a könyvtárak nagyon jók, egyetemek nagyon jók, és akkor utána beszéljük meg, vagy akár közben is, hogy hogy állunk, és mit láttok, és mik a tanulságok, és milyen kategóriák nyílnak meg még a Jelen Archívum oldalán. info@jelenarchivum.hu Laura, Dorka, köszönöm, hogy itt voltatok, tehát üdvözöljük, Misi, köszönöm a segítséget. A végére van egy nagyon finom kis zenénk, ez volt a Szép Kilátó Fogadó, Ránki Julit hallottátok a Tilosban.

Ecco.

And

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szenté, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom-e forró folyosót, egy nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt az Egyenes Labirintus. Én Peti vagyok a pultnak az innenső oldaláról.
2: Én pedig Judit a másikról. Üdvözlök mindenkit. És szemben ül velem Szabina, Ugi Szabina, aki ma a vendégünk lesz. Szia, Szabina!
3: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatóit.
2: És még a nagyon cuki kutyája is ott ül az ölében, Pihi, aki most velem szemben néz. Nagyon nehéz másra koncentrálni. Arra gondoltunk, hogy Szabinának az új kötetéről fogunk elsősorban beszélgetni ma, ami nagyon szorosan kötődik a mi műsorunknak a fókuszához. Ez az önismeret, önértékelés, társas viszonyok, kapcsolatok, hogyan hatnak ezek ránk. Ugye erről már nagyon sok módon beszélgettünk az elmúlt műsorokban, immáron majd, hogy nem 3 éve, különböző oldalakról próbáljuk ezt közelítgetni, és hát tavaly jelent meg a Prékiadónál Szabinának az új kötete, ez egy novellás kötet, az a címe, hogy Az átlátszó nő. Én úgy látom azért a reakciókat a közösségi médiában, meg minden egyéb felületen is, hogy eléggé sikeres ez a könyv, és nem is véletlen, hogy annyira sokakat olyan mélyen megérint. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy elsősorban erről beszélgetnénk Szabinával, aki sok szerepében is ülhetne itt, de ma elsősorban íróként, szerzőként szólítjuk meg. Ugye vannak azért még más területek is, amin Szabina ismert és dolgozik. Az egyik, hogy irodalomterapeutaként is lehet vele találkozni, csoportokat szokott tartani, ami nekünk azért fontos, mivel hogy a műsornak ez az irányultsága, a jellege, hogy mi irodalomterápiás szemszögből beszélgetünk a művekről, tehát most az átlátszó nőről sem lárpullár fogunk beszélgetni, hanem egy kicsit irodalomterápiás közelítéssel. És ami még érdekes, hogy Szabina szerkesztő is, aként is is lehet a nevével találkozni. Nem tudom egyébként, Szabina, hogyha neked most meg kell mondani, hogy melyik vagy a leginkább, akkor melyiket tennéd előre? Tehát mi a sorrend, hogy író, szerkesztő, irodalomterapeuta, mert sokszor sokféle sorrendben szoktam ezt látni a téged reklámozó felületeken.
3: Hát ugye az a kérdés, hogy milyen szempontból, hogy az én szívemnek melyik a legfontosabb, vagy hogy mondjuk az időmet és az energiámat melyik foglalja le leginkább. Energia lekötés szempontjából a szerkesztői feladatkör a leghangsúlyosabb. Ezt követi az irodalomterápia, az irodalomterapeuta szerep, és sajnos csak a harmadik helyen áll az író szerepem. A szívem szerint a legfontosabb szerepem az az irodalomterapeuta szerepe. A második legfontosabb az az író szerep, és a harmadik legfontosabb a szerkesztői szerep.
2: Egyébként hogy látod, vagy hogy éled meg azt, hogy te, aki íróember is vagy, hogyan tudsz máshogyan megmutatni valamit az irodalomterápiás csoportjai tagjainak? Tehát van-e valamilyen plusz szemüveged esetleg, vagy érzéked ahhoz, hogy a szövegeket hozzájuk közelebb hozd, illetve a szövegeken keresztül segítsd őket saját magukhoz közelebb jutni?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előnyöm, hogy ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen magyar szakot is végeztem, és kreatív írás szakiránt is végeztem, tehát már ott nagyon sokat olvastam, különösen a kreatív írás szakiránynak köszönhetően, mert azért a magyar szakon rengeteg régi magyar irodalom volt, amit például most irodalomterápiában nem igazán tudok hasznosítani, de azt gondolom, hogy az író szerepnek nagyon fontos része az olvasás, és És én nagyon sokat olvasok, vagy pláne még a szerkesztői évek előtt nagyon sokat olvastam, most azért így is nagyon sokat olvasok, csak nem feltétlenül olyat, amit én választok, hanem amit elém tolnak. Szóval ez az egyik része, hogy sokat olvasok, sok szöveget ismerek, sőt, sok szerzőt ismerek személyesen is, tehát hogy van egy olyan plusz ismerettségem egy szerző alkatáról, ami egy olyan plusz tudás, hogy szövegek esetében, hogyha mondjuk nem is olvastam a teljes életművét, vagy a legfrissebb kötetét, akkor is tudom, hogy milyen az ő világa, és amikor például egy csoporthoz akár nyitott, akár zárt csoport szöveget keresek, akkor nagyon sokszor intuitív módon választok szöveget, és eszembe jut mondjuk egy szerző, vagy egy ismerősöm, és azon a vonalon indulok el, és aztán így tudok talán pontosabban szöveget választani, vagy jó szövegeket választani.
1: Bocsánat, hogy pillanatra hadakasszalak meg, egy kérdésem lenne. Az előbb mondtad, hogy nagyon hasznos volt a kreatív írás szakirány, mert hogy a magyar szakon nagyon sok régi szöveg volt, és engem nagyon érdekel az, hogy mi a helyzet a régi szövegekkel, azokat nehezebb behozni irodalomterápiás helyzetekbe?
3: Tehát mondjuk egy Szenci Molnár Albert szöveget lehet, hogy azért, mert bennem az egyetemi évek alatt jó sok ellenérzés jött létre ezekkel a szövegekkel kapcsolatban, mert azért így a régi magyar 1-2 vizsgán volt, úgyhogy kegyetlenül megvágtak, és akkor úgy voltam vele, hogy én soha többet nem akarok semmilyen ilyen jellegű szöveggel foglalkozni. De lehet, hogyha majd több időm lesz, akkor mondjuk alámerülök ezekben a szövegekben, de például, hogy valami konkrétumot is mondjak, mitológiai szövegekkel én a befogadói oldalról dolgoztam irodalomterápiás csoportban, tehát én jártam mitoterápiás csoportba.
2: De neked is van ilyesmi csoportod
3: van,
2: most,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, pont ezt akarom összekötni, a mitikus nők csoport ugyancsak mitológiai történetekkel foglalkozik, de én például, amikor a mitoszokkal foglalkoztunk, nagyon sokszor azt éreztem, hogy bár örökérvényű és a mai napig érvényes archetipikus történeteket fogalmaznak meg, mégis a szöveg minősége miatt nehezen tudok kapcsolódni, a szöveg nyelvezete miatt, vagy akár mert mondjuk nagyon elvisz a hexameter ritmusa, és mondjuk ezt 12 oldalon keresztül olvasva, valahogy a ritmus talán a költészetből fakad, nem tudom, de hogy nem tudtam annyira kapcsolódni a mitológiai szövegekhez, mint mondjuk a kortárs szövegekben megjelenő ugyancsak archetipikus mitológiai karakterekhez, történetekhez. És én például pont ezért gondoltam egy merészet, hogy alapvetően mitológiai témákkal, mitológiai archetípusokkal foglalkozva mégsem mitológiai történetet viszek be, hanem kortárs szöveget. Tehát mondjuk egy Artemis archetípushoz egy kis Judit Ágnes szöveget vittem be, és pont például ezt az Artemis-i független, erős nőalakot egy kis Judit Ágnes Vadló című versében nagyon-nagyon átélhetően közel tudom vinni, tényleg tapasztalatszerűen mondom, hogy közel tudom vinni a csoporttagokhoz, akik aztán ennek köszönhetően elkezdenek akár mitológiai történeteket olvasni. Tehát, hogy ez egy kapu.
1: Tehát akkor, ha jól értem, amit mondasz, az derül ki ebből, hogy ha régi a szöveg, akkor a szöveg sajátosságai miatt lehet, hogy több lesz az a zaj, ami miatt mondjuk esetleg nem lehet olyan jól használni. Ellenben a kortárs szövegekben is föl lehet fedezni akár azokat az archetipikus mintákat, ami a régi szövegekben olyan híresen jelen van. Tehát magyarán a kortárs irodalom az igenis megérdemli ezt a szerepet, hogy olvassák és használják, és nem feltétlen kell csak a régi irodalom felé fordulni.
3: Nekem az irodalomterápiás csoportjaimban ez a tapasztalatom. Tehát én azt most, hogy így végig pörgetem, tényleg Kosztolányinál korábbi szerző nincs, de mondjuk például Balassit vagy Vörös Martit egyébként lehet, hogy még be tudnék vinni, ott még azt érzem, hogy vannak olyan szövegek, amiket be lehetne akár vinni, de az irodalomterápiás csoportjainkat azt gondolom, hogy a saját ízlésünkre is formáljuk, tehát olyan szövegeket szeretek bevinni, amelyek engem is megérintenek, és én bennem is nagyon sok gombot megnyomnak.
2: Van neked, nagyon sokféle csoportot tudnám mondani, párat, meg hogy egyáltalán, ha valaki szeretne vele találkozni irodalomterapeutaként, akkor hol tud téged megtalálni egyáltalán, hogyan keressen, tehát nem Ugi Szabinaként kell keresni például.
3: Igen, van egy eléggé elhanyagolt Facebook és Instagram oldalam könyvtükör címen, tehát nem vagyok sajnos túl aktív a social médiában. Ott szoktam közzétenni a friss csoportokat. Most indult egy másfél hónapja a Mítikus Nők csoportom Budapesten, és emellett még Brüsszelben tartok havonta egy alkalommal nyitott csoportokat. Sajnos ezen a két csoporton kívül most több nem fér bele az időmbe, de már gondolkodom, hogy ha március 13-án vége lesz a Mítikus Nőknek, akkor ez egy nagyon népszerű tematika, és most sem tehát, hogy sokkal többen jelentkeztek, mint ahány embert föl tudtam venni, úgyhogy gondolkodom azon, hogy újra elindítom ezt a tematikát, de emellett még van 5 másik tematikám is, tehát azokat is nagyon szeretem, van párkapcsolati tematikájú csoport, van a változás témáját körbejáró csoportom, van egy 4 alkalmas hosszú hétvégés utas és holdvilág csoportom, tehát van több olyan tematika, amit életciklusok feladatait körbejáró tematika, tehát hogy van több zárt csoportos tematikám is, de nagyon szeretem a nyitott csoportokat is, úgyhogy ha egyszer több időm lesz, akkor remélem, hogy több csoportom is lesz, de hogy szellemileg és lelkileg most ezt a két csoportot tudom vinni.
2: Azért is gondoltam, hogy egy picit rákérdezek erre, mert a további témánk nem ez lesz, de ha valaki szeretne veled találkozni irodalomterapeutaként, akkor ezeken a csoportokon és felületeken megtalál.
3: Köszönöm,
2: és kipróbálhatja, hogy milyen Szabina, amikor nem ír, meg nem szerkeszt, hanem ő a csoportvezető.
1: Igen, akkor ilyenkor szoktuk bemondani, hogy a programajánlónkat hallottátok. Tehát igen, igazából egy irodalomterápiás csoport az ebben az esetben nyugodtan egy programajánló lehet, hiszen ez a műsor tematikája, és amiről itt szó van, az ide tartozik, úgyhogy ez
2: igen, meg szerintem azért ez nagyon fontos, hogy Szabina nagyon sok a szemüvegében is ül itt, amúgy is szemüvegben ül itt, de hogy átvitt értelemben is. Tehát szerintem az azért fontos, hogy ő úgy irodalomterapeuta, hogy közben ír és fordítva. Tehát ezt gondolom, hogy neki egy más szeme is van a szövegekre. És át is terelném a szót akkor erre a konkrét könyvre, ami miatt ma itt összegyűltünk, és hát talán aki olvasta a műsornak az ajánlóját, az tudja, hogy én is nagyon lelkes voltam, és vagyok ez iránt a könyv iránt, és hogy azt gondolom, hogy egy olyan témát pendít meg, amiről fontos lenne többet beszélni. Ez pedig az önértékelés, és most véletlen, hogy épp a nőkön van a fókusz, azt hiszem, hogy nekünk ez általában is fontos kérdésünk, hogy egyáltalán mi minden hat oda, hogy az embernek mondjuk nulla önértékelése legyen, és átlátszó legyen, mint ahogy a címadó novellának a főszereplője ebben a novellás kötetben, hogy hogyan lesz az ember átlátszó, tehát hogy én ezt szeretném egy kicsit kezdő kérdésként bedobni, hogy nem is csak a női téma, mert nyilván a női olvasóknak ez is nagyon fontos, hogy megtalálják a saját sorsaikat, elakadásaikat ebben a kötetben, és ezért is érintődnek meg annyira tőle, mert magukra ismernek, hanem hogy egyetlen ez az általános kérdés szerintem nagyon érdekes lenne indításnak, hogy hogyan lesz az ember átlátszó? Mitől lesz átlátszó? Kitől lesz átlátszó?
3: Az a jó, hogy elég sok interjú készült velem ennek kapcsán, és egyre mélyebb és mélyebb rétegeire jövök rá az interjú kérdéseknek köszönhetően, és most az a válaszom erre, hogy az átlátszóság az egy védekezés, az egy hárítás, hogyha láthatatlan vagyok, ha átlátszó vagyok, akkor nem bánthatnak sem fizikálisan, sem lelkileg, sem akár szellemileg. Tehát, hogy ez egy védelem, az átlátszóság, az, hogy nem vagyok jelen az életemben, és ebből kifolyólag nem vagyok jelen a kapcsolataimban, vagy akár a saját testemben, saját magam előtt nem vállalom föl magam, nem vállalom föl a saját igényeimet. Ami akár a szabadságot is jelenthetné, mert hogy mert hogy akkor nincs felelősségem. De ennek az a veszélye, hogyha nincs kapcsolatom, akkor az egy, ha nem vagyok kapcsolatban senkivel, pláne ha magammal nem vagyok kapcsolatban, akkor az egy végtelenül elveszett és üres élet, és értékvesztett élet. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy kapcsolatokban gyógyulunk, persze sérülünk is a kapcsolatokban, de hogy kapcsolatokban gyógyulunk alapvetően, és kapcsolatokban gazdagszunk, de hát ehhez az kell, hogy egy olyan minőségű kapcsolat jöjjön létre, amiben felvállalhatom önmagam. Úgyhogy a novellák béli nőknek ez az alapvető problémája, hogy már talán ők maguk sem tudják, hogy kik lehetnének ők, vagy hogy mik az ő igényeik. De nekem nagyon fontos volt, hogy ezeket a nőket valamilyen szinten kivezessem ebből az értékvesztett vagy elveszett állapotból, és nekem nagyon fontos tényleg a remény, még hogyha elég sok olyan olvasói visszajelzést kaptam, hogy hát ez azért nagyon megviselt, vagy volt olyan, aki azt mondta egy beszélgetés után, hogy hát ő megveszi a kötetet, de reméli, hogy nem fog elválni a férjétől ezután. Tehát, hogy azért ezek a krízis állapotok, amikbe így belecsapódunk a novellák elején, tényleg nagyon ismerősek lehetnek is, és megviselhetik az olvasót, de én nagyon szerettem volna mindegyik novella beli nőt elvezetni egy olyan állapot felé, akár csak a változás lehetőségét megmutatni, hogy nem csak ez az egy állapot van, hanem igenis van választási lehetőség, de hogy ez kőkemény meló, és a fájdalom nem úszható meg, és a láthatóvá válás az alapvetően ezt a rizikót is behozza az életünkbe, hogy ismét sérülhetünk, de már azzal a szabadsággal, hogy önmagamért, vagy hogy egy olyan életminőségért, amiben önazonosak tudunk lenni, jelentsen ez bármit is.
2: Azon gondolkodtam, amíg beszéltél, hogy vajon nekem van egy sejtésem egyébként, hogy a válaszod nem, de hogy téged ez csak irodalmi témaként érdekel-e, vagy vannak-e olyan tapasztalataid, amik ezt mondják, hogy ez így van. Tehát nem annyira arra vagyok most kíváncsi, hogy mennyi a te életed ebből ezekből a sztorikból, de hát nem véletlen, hogy azért ezek a sztorik nagyon hasonlóak, tehát ezek kapcsolati minták, és azért is lehet az, hogy sokan azt érzik, hogy magukra ismernek ezekben a történetekben, vagy esetleg a csoportjaidon mennyire látod, hogy ezek mintázatok, amikbe, vagy olyan csapdák, amikbe belekerülnek az emberek, nem csak a nők, de a nők is.
3: Hát most már, hogy itt van rajtam kívül ez a kötet, és ezek a minták, azért meg 10 éven ismereti munka van mögöttem, azért természetes, hogy látom ezeket a mintázatokat, és én abszolút egy fantáziátlan író vagyok, tehát hogy nem tudok úgy írni, hogy akkor abban ne legyen valamilyen személyes érintettség, vagy az én életem felől ne legyen annak valamilyen tétje. És talán pont ezért megy nekem olyan nehezen az írás, mert hogy az írás az önmagammal való empatizálásnak az eszköze. Tehát, hogy írás közben tudom megadni magamnak azt a figyelmet, azt az empátiát, azt az elfogadást, azt a megértő figyelmet, amit egyébként így a hétköznapok során nem, mert mondjuk inkább foglalkozom más emberek szövegeivel, más emberek történeteivel. Tehát azt gondolom, hogy ez a segítői minőség, ez sokszor, és persze ennek is sejtem az okát, hogy miért van, de elviszi pont a fókuszt arról, hogy ezekről a nehéz saját témákkal, saját sémákkal, saját mintázatokkal foglalkozzam. De hát kínoznak, és hogy a krízis az én életemben is sokszor jelen volt, és pontosan az átlátszó nő novellái voltak azok, amelyek tényleg segítettek nekem is ezeket megérteni, és egy olyan megoldást találni ezekre akár transgenerációs mintázatokra, akár mondjuk a hozzám közel álló embereknek, és ezáltal az engem is megviselő elakadásaira, amelyekre így nem tudtam volna az írás fókusza nélkül rálátni. Úgyhogy így röviden, igen, tehát, hogy ezek saját, többnyire saját környezetből vett sémák, amelyeket az önismereti utamon igyekeztem megdolgozni, és aztán így az írásban, mint egy ilyen végső megdolgozás, le tudtam őket, nem is tudom, zárni nem, de mondjuk valamilyen szinten rendbe tudtam őket tenni, akár mondjuk a családommal, a felmenőimmel való viszonyomat, akár mondjuk a saját testemmel való viszonyomat, úgyhogy

0: Ott és akkor történik, és akkor ennek lesz egy alkotás a végén, és lesz egy ilyen kimenete is. Vagy pedig ez egy olyan folyamat, ami ott úgy elindul, egy hang úgy megpendül egy húron, és akkor ez szépen rezonál tovább. És hogy már kész van egy kötet, el is van talán engedve, el is van távolítva, de hogy a folyamatos visszatérés a kötethez, az mégis egyfajta újra körbejárást eredményez, ami által új perspektívák jelennek meg. Szóval röviden és tömören meglepette téged a saját szöveged.
1: Igen, és erre van is egy konkrét példám. Judit egyik tanítványa hívott meg egy vizsgatanításnak nevezhetjük talán, ahol az egyik szövegemet olvastuk föl, én olvastam föl, az Én vezetek című novellát, és egy ponton felnevettem, hogy milyen vicces ez a szöveg, mert hogy annyira tényleg annyira távol vannak már ezek a szövegek, hogy rácsodálkozom, hogy na hát milyen vicces ez a szöveg. Szóval, hogy bennem az írás, az igazán izgalmas dolgok írás közben történnek, és az, hogy most itt van ez a kötet, és azt gondolom, hogy önmagamhoz képest, vagy az eddigi köteteimhez képest mindenképp egy sikeres kötet, az olyan furcsa érzés, hogy jé, na hát, hogy most ezzel mit kell kezdeni, nem igazán tudok ehhez az érzéshez például kapcsolódni, hogy vagy a megkeresésekkel, vagy a visszajelzésekkel ezzel kapcsolatban örülök neki, azt hiszem, de hogy ezzel az érzéssel nem tudok igazából mit kezdeni, mert hogy az igazán fontos dolog az útközben történt, meg abban a pár órában, amíg tudtam ezekkel a konkrétan írni, és hát az a sok-sok-sok-sok óra, viszont amíg ezeket hordoztam magamban, az volt igazából szerintem a fontos, de hogy nem tudom, ez a hallgatóknak mennyire izgalmas, hogy mi minden van egy ilyen alkotói folyamat mögött, szerintem tök unalmas, de lehet, hogy a nem tudom, szóval, hogy nem olyan izgalmas maga az írás folyamata, maga az önismereti út, meg hogy nekem ez az eszközöm, az írás, sajnos nem tudok.
0: Várjál, azt mondod, hogy nem izgalmas az írás folyamata, de közben azért írsz, mert ezzel megadod magadnak a kellő figyelmet. Még talán fegyelmet is, elnézést az elszólásért, de hogy a figyelmet. És hogy ez egyfajta önismereti út.
1: Igen, de hát ez nem izgalmas, ez nagyon fájdalmas.
0: Tehát hogy nem izgalmas, hogy ez... de fájdalmas.
1: Igen. Aha. És persze mondhatjuk, hogy a fájdalomban is van valami izgalom, de hogy alapvetően engem ez
0: de akkor nem. Miért csinálod?
1: Hát én is ezt kérdezem. Tehát, hogyha választhatnék, akkor én nem írnék.
0: De miért nem? Miért írsz?
1: Mert ez az egy eszközöm van, azt hiszem egyelőre az önmagam iránt gyakorol, tényleg gyakorlati empátiában, tehát ha én választhatnék, akkor soha nem írnék, mert hogy az írás előtti fázis is egy nagyon, nagyon nehéz, mert hogy itt vannak benned ezek a megválaszolhatatlan, igazából artikulálhatatlan érzés örvények, amiket így nem értesz, nem tudod, hogy mi ez. Igazából szabadulnál is tőle, de nem tudod nyilván, mert az élet újra és újra elét hozza, és hogy aztán valamilyen fajta, tehát hogy a dolgoknak, akár ezeknek az érzéshullámoknak nincs értelme, de hogy mégis ahhoz, hogy én élni tudjak, valamilyen fajta értelmet próbálok az írás által teremteni ezekben, vagy valamilyen fajta rendszert, valamilyen fajta narratívát teremteni. És hát azért ezt nem lehet kitalálni, hanem ezt, vagy ahogy a Frankl mondja, hogy az értelmet nem lehet kitalálni, azt föl kell fedezni. Tehát, hogy ugyanígy ezt a fajta rendszert, ezt a fajta narratívát is hosszú-hosszú önismereti út során, és gyötrelmes önismereti út során tudtam valamennyire elviselhető formában összerakni. És azt gondolom, hogy ha jól csinálom ezt az önismereti utat, akkor lehet, hogy mondjuk 10 év múlva, ha leülünk, akkor már valami más nézőpontot fogok tudni megmutatni ezeknek a nőknek az életéből, mert most egyelőre, és ez így egy ilyen kritikai visszajelzés is, hogy alapvetően ezeknek a nőknek az életében a megoldás, vagy a szabadság lehetősége az a magány, vagy a kapcsolatokból való kilépés, és kapcsolatpárti vagyok, de most mégis azon a ponton az életemben most azon a ponton vagyok, hogy a szabadság megélése egyelőre a magány, vagy valamilyen rossz kapcsolatból

0: való kilépés árán jöhet létre, de hát ahogy mondtam a beszélgetés elején, azért ez egy szegénység is, vagy egy sok-sok hiányt létrehozó állapot is, tehát hogy azért remélem, hogy az önismereti utam a megdolgozás folytatódik, és hogy mondjuk tudok majd olyan novellákat is írni, ahol hát ha nem is boldog kapcsolatok, de mondjuk teljesebb vagy élettel telibb kapcsolatok jönnek létre, vagy egyáltalán kapcsolódások jönnek
1: igen,
0: létre.
1: Igen, de hát azt hiszem, hogy az olvasóknak is ezért lehet fontos ez a kötet, mert a hiányaik miatt indulnak el az önismereti úton, vagy valahogy az löki őket oda, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak.
2: Hát és amiket elmondtál, lehet, hogy amit mondtál, hogy unalmas, de hogy amiket elmondtál, azért ezek elég izgalmas dolgok. Ugi Szamin a vendégünk, és telefonszámunk 0612-1537-73, de most elmegyünk zenélni. Ja igen, és ez az Egyenes Labirintus.

0: Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Ugi Szemina, irodalomterapeuta, író és szerkesztő, és ilyenkor fel szoktam tenni azt a kérdést, hogy hol is hagytuk abba?
1: Kicsit a hiányhoz visszatérnék, mert nem tudom, nekem biztos nagyon sokan sok okból olvasnak, de azért nekem az meggyőződésem, hogy sokan azért olvasunk szép irodalmat, mert éppen a hiányainkra keresünk gyógyírt. Tehát az, hogy engem egyáltalán nem lep meg, nem is tudom máshogy elképzelni, hogy egy jó novellákat tartalmazó kötetben a hiány, vagy a nem működő kapcsolatok elhagyása az egyik fő megoldási mód, hiszen például önismereti csoportba, meg terápiába is azért megy nagyon sok ember, mert hogy ebben szeretne segítséget kapni, hogy ez nem megy, és valószínű egyébként, hogy az olvasók azért is érzik magukhoz annyira közel ezeket a történeteket, mert segítenek ránézni a hiányaikra, meg arra, hogy bizony sokan küzdenek azzal, meg küzdünk azzal, hogy nem tudunk kilépni a nem működő kapcsolatba. Tehát szerintem nagyon fontos erről szólni, vagy hogy erről szólsz a novellákban, és hogy ezt nehéz lenne más, de nem tudom elképzelni, hogy máshogy hogy lehet megközelíteni.
2: Hogy mármint a hiány témáját, vagy azt, hogy a...
1: Nem mondtad, hogy ez kritikaként ért, hogy miért a hiány mozgatja ezeket a nőket, vagy hogy miért az, hogy akkor a kapcsolatokból kilépés a megoldás. De hát, hogy pont az a lényeg, hogy ez szokott nehéz lenni az embereknek, ezért szólítja meg őket.
2: Hát, mert hogy azért van egy, azt hiszem, egy olyan erős elve, vagy nem is tudom, hogy ez... Tehát, hogy az egyrésztről egy nagyon emberi igényünk a kapcsolódás, a kapcsolatban levés, de talán arról kevesebb szó esik, vagy még mindig nagyon képmutatóak vagyunk a kapcsolati nehézségek felvállalásában, hogy például attól, hogy mondjuk valakinek van egy párkapcsolata, van egy házassága, van egy édesanyja, van egy édesapja, van egy gyermeke, van nem tudom, barátsága, attól az még nem biztos, hogy egy olyan jó dolog, bárcsak ilyen jó dolog lenne, de hogy alapvetően azért nagyon-nagyon mély sérüléseket tudunk itt összeszedni, és most tudom, hogy ezzel nem mondtam semmi újat, de nekem nagyon fontos az, hogy ezekről a nehézségekről beszéljek, és azt gondolom, hogy az én életemben is, hogy erről, az ezzel való szembesülés, az erről való beszéd, az ennek való beismerése, hogy mondjuk az a kapcsolat, amiben voltam, nem volt egy kapcsolat már hosszú idő óta, vagy mondjuk, hogy milyen nehézségeim voltak gyerekként a saját betegségemben, vagy egyáltalán az én felmenőimben, a női ágon milyen fajta nehézségek voltak például a házasságokban, az tényleg most már így lassan 40 felé közeledve kezdett nagyon világossá válni, és hogy ez egyáltalán nem volt olyan magától értetődő sokáig, csak valamilyen fajta rossz érzés volt, hogy nem tudom, hogy ez mi. És hát ezért is vagyok nagyon hálás a pszichológusomnak, vagy azoknak az önismereti csoportoknak, ahol találkoztam mondjuk hozzám hasonló történetekkel, ahol kimondták, hogy a király meztelen, hogy ez így nem oké. És hogy ez nagyon sok dühöt hoz bennem létre a mai napig, amikor látom azt, hogy valaki még mindig mantrázza magának, hogy de hogy olyan jó ember, vagy hogy de hát már minek, vagy a gyerek miatt, és természetesen tudom, hogy senki helyett nem lehet megtenni ezeket a lépéseket, és akár a szembesítést is kéretlenül senkinek nem mondom ki, és nagyon nehéz ez például akár egy 10 alkalmas önismereti csoportban visszafogni, hogy én ezt nem mondhatom ki másnak, hogy én ezzel nem szembesíthetem direktbe, de akár történeteken keresztül, indirekt módon, vagy akár a csoporttagok szókimondásán keresztül ezeket kimondva akár katartikus szembesítéseket is lehet létrehozni a csoportban, és hogy én is ezeket a katartikusan fájdalmas pillanatokat idézem föl sokszor, akár mint erőforrást, amikor valaki kimondta azt, hogy a király meztelen, tehát hogy ezeket a tabukat ledönteni, ez számomra tényleg nagyon, nagyon felszabadító erejű, és nincs bennem ilyen missziós tudat, hogy akkor majd én az átlátszó nővel megmutatom. Tehát, hogy nem hiszek abban, hogy az embereket a saját közreműködésük nélkül meg lehet változtatni, úgyhogy nincs bennem egy ilyen erős missziós tudat, de nagyon bízom benne, hogy ha már valaki tényleg csak akár a fájdalomig közel tudja magát engedni egy történeten keresztül a saját elakadásához, az már egy fantasztikus dolog.
1: Meg egyébként szerintem, bocsáss meg, csak picit visszatérve ahhoz a novellához, amit ma már szóba hoztál, az Én vezetek, ugye, ami ebben a kötetben van, ott azért szerintem abban is segít az olvasónak a történet, hogy ránézzen a kapcsolati dinamikákra maga körül. Tehát ott abban a történetben a főszereplő önértékelése nem is csoda, hogy ott áll, ahol áll, hiszen őt semmibe veszi gyakorlatilag a családja, a szülei, és azért ott van, én nem értek egyet azzal, hogy a férfi figuráid nincsenek kidolgozva, ott egy olyan apa van, aki szerintem egy nagyon erős, negatív karakter, és sajnos nagyon sok életében vannak ilyen apák, meg anyák, akik teljesen semmibe veszik az egyébként már felnövő, vagy felnőtt gyerekeiknek a saját törekvéseit, a saját útkereséseit, tehát azon keresztül például nagyon jól meg lehet érteni azt, hogy hogyan lesz valaki átlátszóvá. Tehát, hogy jön egy ilyen családból, és azért én úgy látom, hogy ez egyáltalán nem könnyű meghúzni ezeket a határokat. Tehát, hogy felnövünk, és már látjuk, hogy valami nem kerek, de csak a rossz érzés van ott, hogy miért nem tudom én elkezdeni a saját utamat járni azért, mert ott vannak a háttérben. Például azok az anyák és apák, akik semmibe vettek, és akiken keresztül elhittem magamról, hogy átlátszó vagyok, vagy hogy én nem vagyok elég érdekes, nem vagyok elég ügyes, nem tudom jól csinálni az életemet, jobb, ha neki se állok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abban is segítenek a történetek, ennek a kötetnek a történetei, hogy a kapcsolati dinamikákra hogy ezt megtanuljuk, mert szerintem ez tanulható, hogy az ember rá tudjon nézni arra, hogy mi is történik a kapcsolataiban.
0: Ez abszolút egyetértek azzal, amit mondatok. Nekem most egy másik novellátból van egy rész, amit alá is húztam magamnak, ez a Pillangó. És ebben van egy pár, azt mondja, hogy konkrétan két mondat, ami nekem most ide nagyon ide passzol, és az így hangzik. Na jó, három mondat. A csönd is jó. Évek és évtizedek kellenek, amíg rájövünk, hogy mégis miért jobb kimondani a történeteket, formába önteni a semmit, addig csak hordozom magamban a szavak súlyos hiányát. Tehát, hogy... valami olyasmi az, amiről korábban beszéltél, utána egy perccel vagy két perccel ezelőtt beszéltél, és nekem az jutott eszembe, hogy talán nem is biztos, hogy egy kapcsolat tönkre menetelét végét, végúráját jelenti az, ha ki van valami mondva. De ha ki van mondva, akkor lehet valami, a lehetősége van meg, a lehetőség, hogy lehet vele valamit kezdeni, ami lehet, hogy a vége, és akkor az a kezdés, de az is lehet, hogy valami megoldás fele fog elmenni a dolog, és nekem most azért is fontos ez a pár mondat a novellából, mert hogy a novella címe ide nekem nagyon ide cseng, a Pillangó. Hogy ott van a báb és a pillangó viszonya egymással, hogy igazából ez egy picit olyan, hogy a bábot is le kell a pillangónak vetni. Valamilyen szinten most ezt tudom nagyon bele magyarázás, de hogy meg kell tagadnia azt a létet, ami a báb lét volt ahhoz, hogy pillangó lehessen. És igen, ez egy elszakadás, és stb., de hogy hozzátartozik ahhoz, hogy ő az legyen, aminek lennie kell. Szóval igen, a kimondásnak mindenképpen van ereje meg súlya.
2: Van egy nagyon szép Ulitskaja novella a Lélek testéről című kötetben, az a cím, hogy Aqua Brava, és az pont ezt a pillangó fázist viszi nagyon szépen végig. Igen.
0: A csöndnek is van helye
2: a
0: mindig.
2: A csöndnek is van helye,
0: tehát, hogy
2: igen.
0: Addig csak hordozom magamban szavak súlyos hiányát. Mi van ott akkor, amikor nincsenek szavak?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát az valamilyen fajta őskáosz, azt hiszem, valamilyen fajta teremtés történet előtti őskáosz, amiben aztán el kell választani egymástól a fényt és a sötétséget, és aztán szép lassan ezt tovább kell szegmentálni. Tehát, hogy a trauma élménye az azt gondolom, hogy egy olyan atomizáló élmény, amire tényleg azt a kezdetben a legjogosabb válaszunk a csönd és a hallgatás, és az, hogy ezt elsüllyesztjük nagyon mélyre, mert hogy a lélek nem bírná el, tehát hogy borzasztó bölcs a lélek, hogy ezt olyan mértékig süllyeszti el, amilyen mértékben viselni és hordozni tudjuk, de hát ez aztán felszivárog és üzen, és pláne, hogyha mondjuk az élet az utunkba hoz olyan eseményeket, amelyek kapcsán ezekre szépen tud rezonálni egy trauma, vagy akár egy rögzült sémánk, ezek ugyanúgy nehézséget, fájdalmat okoznak, tehát hogy fantasztikus tanítómester is az életünk, mert hogy újra és újra lehetőséget ad arra, hogy ezt megdolgozzuk, de én azt gondolom, hogy ez segítség nélkül nagyon, tehát hogy segítség nélkül ritka esetben tud megdolgozódni, úgyhogy én nagyon terápiapárti vagyok, és hogy aztán ez a csönd mikortól válik artikulálhatóvá, vagy mikor lesz egyáltalán egy olyan narráció, amiben ez így bele tud folyni, az egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy amikor már vagyunk annyira erősek, vagy van mellettünk egy olyan segítő, akinek köszönhetően ez már elviselhető, és nem roppanunk össze a súlya alatt.
0: Magamhoz ragadom ismét a szót. Ugyanebben a novellában egy bekezdéssel arrébb van egy pár mondat. Tudom, hogy mi miatt sír. A tegnapi tüdőcét én látott foltok miatt, hogy talán áttét. Azt hitte az orvos, hogy nem hallom, vagy nem értem, miről magyaráz a monitor előtt tollal mutogatva. Félek, de inkább hallgatok, nem kérdezek. A hallgatás biztonságos. A hallgatás biztonságos, ha nem látszom, nem vagyok ott, tehát úgymond, mint most az egyes villamos jut az eszembe, ami ugye itt megy el a környéken, ott gyakran látni, hát indulatos agresszív jeleneteket, vagy legalábbis sűrűn előfordul, biztos más járaton is, de én ezen sokszor láttam. És az emberek, amikor ilyen van, amikor egy részek felszáll, akkor rendszerint úgy csinálnak, mintha nem lennének ott. Tehát hallgatni, mert az biztonságos, és egy kicsit olyan, hogy ezáltal nem látszani. De ez igaz?
2: Hát védekezés. Abszolút szerintem ez egy védekezés. Nem látni, nem hallani, nem beszélni. Mert hogy akkor nem kell egyrésztről fölvállalnod magadat, és nem kell kapcsolatba kerülnöd egy másik véleménnyel, kockáztatva azt, hogy akár a te véleményeddel ellentétes, és akkor mondjuk meg kell védeni magadat, vagy a magad véleményét, vagy ami talán még sokak számára még félelmetesebb, hogy a saját magad véleményét fölülírd, holott ez elvileg egy téged gazdagító folyamat lehet, hogy mondjuk már egy idő után, vagy egy valamilyen hatás következményeként megváltozik a véleményed, és talán pontosabb, vagy igazabb. És hogy ez egy olyan veszélyes dolognak tűnhet, holott igazából egy felszabadító dologként kéne megélnünk.
1: Igen, meg még az is eszembe jutott a Janet Wintersonnak a regénye kapcsán, ugye abban van ez a mondat, hogy a szavak a csend kimondható részei, tehát hogy annyira komplex az, ami velünk van, meg akik vagyunk, hogy annak csak egy része válik kimondhatóvá, pláne ha ez valami fájdalmas dolog, akkor végképp egy nehezített pálya, hogy mi az, ami ebből megosztható, áthatható, kimondható, vagy hogy egyáltalán a szavakon keresztül tudom-e közvetíteni azt, amit mondani akarok, vagy amit amit érzek, amit gondolok, tehát hogy ezek annyira...
2: A költő és az író legnagyobb ellenségei a szavak, tehát hogy valóban tudunk-e pontosan, pontosan is, és én nekem például külön nagy félelmem, két nagy félelmem, sok nagy félelmem van, de mondjuk most kettő jut eszembe írással kapcsolatban. Az egyik az érzelgőség, tehát hogy ugyan érzéseket szeretnék pontosan megfogalmazni, de Isten őriz, hogy érzelgőssé váljak.
1: Hogy ne legyen túlírt, úgy érted?
2: Hogy ne legyen szájbarágós, hogy ne legyen túl direkt, vagy ne adj Isten didaktikus. Tehát, hogy ezek borzasztó ellenszenves dolgok számomra is kerülendők. A másik pedig az unalom. Tehát, hogy íróként, költőként azt gondolom, hogy ugyanazokat a témákat görgetjük magunk előtt, mint évezredekkel ezelőtt, de hogy egy mai írónak az a feladata, hogy ezeket az ősi témákat úgy öltse szavakba, hogy a mai olvasó erre rá tudjon csodálkozni. Tehát, hogy ne azt érezze, hogy mi ez a poros valami, vagy hogy miért beszél nekem, amikor nem hiteles, hanem hogy ez a fajta rácsodálkozás élmény egy mai olvasmányi élmény alapján meg tudjon születni, és hát ez egyre nehezebb. Tehát annak idején a Lackfi János mondta azt nekünk kreatív írás órán, hogy az ősember leggyönyörűbb szerelmi vallomása az volt, hogy uff, és hogy most már nyilván, ha valaki így vallana nekünk szerelmet, azt mondanánk, hogy hűha. Tehát, hogy a kifejezés nehézsége, a szavakkal való harc az azért nagyon nehéz, tehát ez most akár ilyen szakmaibb kihívás is, de hogy én nagyon érzelmes ember vagyok, de mégis nagyon félek attól, hogy ez az érzelgősség meg agyon nyomja az egészet, és a szeretet, és mert nyilván ezt akarom, hogy szeretet és világbéke is, de nehogy már ezt így direktbe.
1: Egyébként még az jutott eszembe, hogy mi a helyzet a humorral, mert hogy itt most beszéltünk már traumákról, meg mindenről, de hogy azért szerintem neked van egy sajátos humorod íróként, és az olvasók észrevették ezt az átlátszó nőben is, hogy bár elég tragikus történetek, de valahol nem is csak az, hogy feloldozás van, hanem hogy van, megcsillanott a te sajátos humorod, ami által nem kell félni ezektől a történetektől. Tehát én emlékszem, hogy konkrétan írta valaki, hogy ő most fél attól, hogy olvassa, amikor én ajánlottam ezt a könyvet, és azt írtam neki vissza, hogy ne aggódj, mert ugyan nehéz történetek nyilván, amikkel a saját életünkben is találkozunk, de mégis túlélhetőek, mert hogy ez a sajátos humor, ami rád jellemző, ez kicsit oldja ennek a drámai mi voltát, vagy hatását.
2: Hát ellentmondásos az életünk, és ellentmondásos világban élünk, tehát hogy ne a rengeteg nehézség mellett azért van egyfajta, már azt gondolom, hogy a mai kor, amiben élünk, van egy olyan grotességes sokszor, vagy egy olyan abszurdsága, ami már önmaga jogán sokszor vicces, csak attól, hogy megfogalmazod, hogy beleteszed a szövegbe. Tehát, hogy ezek, azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon realisztikus humor, vagy igen, tehát, hogy saját jogán is maga az élet az abszurditásánál fogva, azt gondolom, hogy nagyon humoros és nagyon vicces, és persze ez, vagy én nekem legalábbis a leghumorosabb dolgok, sokszor a legfájdalmasabbak is. Tehát ezek az ellentmondások valóban jelen vannak a szövegekben, de hogy szerintem ez az élet, hogy rengeteg ellentmondás van körülöttünk, bennünk, és ettől reális, és tényleg a hétköznapokban is rengeteg ilyen hétköznapi vicces helyzet van, úgyhogy én ezeket nagyon szeretem. Talán most itt a beszélgetésben nem jött annyira elő, de hogy azért az iróniát is egy fontos eszköznek tartom. Néha sajnos átcsap az életemben cinizmusba, tehát ez is ugyanúgy egy hárítás is, a cinizmus, ezt próbálom azért visszafogni. De hát igen.
0: Hol van a határ a kettő között szerinted?
2: A cinizmus és az irónia? Hát talán az iróniában több a szeretet.
0: Tehát abban van egy empátia esetleg?
2: Van empátia, nagyobb megértés, nagyobb együttérzés, igen, mint a cinizmusban. A cinizmus már nagyobb távolságot teremt köztem és a cinizmus tárgya között. Tehát, hogy az egy erősebb eltávolítás, az egy erősebb kívülállás. Az iróniában még benne vagyok én is, még együttérzek vele, még a sajátom, még hogyha kicsit úgy távolra is kerülök tőle, és úgy ránézek, és ettől lesz egyfajta fölényem. De abban még van szeretet. A cinizmusban szerintem nincs ennyi. Most így hirtelen, de erről nyilván Eszényi dolgokat írtak már.
1: Hát egyébként biztos jelzik belőle az empátia. Mármint abból, aki cinikusan közelít valakihez, vagy valamihez. Hát az empatikus megértés biztos, hogy jelzik belőle. Míg azért az irónia, önirónia, tehát hogy azért lehetővé teszi azt, hogy a valóságra nézzünk rá úgy, hogy közösséget is vállalunk vele. Valami ilyesmit mondanék. Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik szövegeket választottad, hogy belenézzünk egy kicsit a
2: kötetbe. Gondoltam, hogy improvizálok. Mi az a téma, amit titeket érintene, mondjuk, vagy érdekelne akár a rossz házasság, vagy akár egy ilyen családi felállás, vagy akár egy depressziós epizód, vagy pánikbetegség. Persze nem tudom minden, tehát a teljes novellát nem tudjuk most felolvasni. Vagy akár, tehát igen, a halál, az idős rokonhoz, idős anyához, vagy akár az anya elvesztése. Mit szeretnétek?
0: Ez nagyon jó, ez a repertoár, amit így felsoroltál, de én meg egy picit most visszaszaladnék még itt a irónia-cinizmus kapcsolatához, addig, amíg esetleg bevillan egy téma.
2: Akkor viszont lehet, hogy az irónia-cinizmus kapcsán keresek szöveget.
0: Várja végét. Okay. Nekem az jutott eszembe, hogy korábban ugye említetted azt is, hogy lehet, hogy tévesen idézem vissza, de hogy valamilyen szinten a túlírtságról volt szó, arról, hogy túl szépen megírni valamit. Habár szeretnél szép dolgokat kifejezni, de mégis, hogy ez úgy át tudhat csapni. Tehát a szeretet túlzott kifejezése az nem tudom, gicsé, vagy nem tudom, mivé változhat. Használtam ezt a fogalmat, hogy gics.
2: Tehát, használhatod, hogy, persze.
0: Azért, mert az jutott eszembe, hogy ha a cinizmus az valami olyasmi, amiben nincsen empátia, míg mondjuk az iróniában abban ott van, akkor érdekes lenne ezt is megérteni, megtalálni, hogy például a jól megtalált hang, vagy a jól megtalált szöveg, és mondjuk a túlírt gicses között létezhet-e valami hasonló eltérés most ebben a környezetben? Nyilván ezt is már ezerszer kitárgyalták, rettenetes irodalma van már, hogy rettenetesen nagy, de hogy akkor is, hogy ha valami túl van írva, amiben úgymond ez a burjánzó szeretet úgy bele van szépen sziruposan, cukorhabosan, lekvárosan írva megtéve, hogy ott olyan, mintha legalábbis nekem olyan, mintha már nem a jó szándék működne, hanem valami olyasmi lenne megjelenítve, ami abóvó az első másodperctől, hogy azt, aki leírta, valójában ő se hitt benne. És ott az derül ki számomra, hogy azért van túlírva, mert nem hiszi elő maga se. Tehát, hogy igazából a túl kedves szöveg az tulajdonképpen be akar csapni. Na most ez az én következtetésem.
2: Most így próbáltam fölidézni ilyen jellegű szöveget, és én nekem most eszembe jutott egy gyerekkönyvszerzőnk, akinek a kéziratát például emiatt nem fogadtuk el, mert hogy persze tudom, hogy ez műfajilag mondjuk más, és egy mesében azért nyilván fontos, hogy ez a szeretetteljes hangulatot legyen, de nagyon lelepleződik, még akár egy olyan műfajban is, mint a mese, hogyha valaki nagyon a szeretetről és a szeretet fontosságáról akar beszélni, és olyan helyzeteket ábrázol, amiben egyszerűen tényleg kilóg a lóláb, és érzed azt, hogyha van emberismereted, és van szövegismereted, hogy ez itt hazudik valaki, hogy ő most csak kitalálta, hogy akkor ő a szeretetről fog írni valamit. és akkor tudja, hogy ezeknek is akár milyen paneljei vannak, milyen szereplői, milyen helyzetekben lehetnek ezt ábrázolni, de hogy én azt gondolom, hogy tehát hogyha van az olvasónak emberismerete és szövegismerete, akkor ez teljesen világossá válik, de az a szomorú, hogy egyébként szerintem egyre több olvasónak erre nem lesz szeme és lelke, hogy észrevegye azt, hogy őt itt most megvezetik, és elhiszi azt, hogy mekkorát mondtál, és igen, a szeretet. Tehát, hogy, és még itt vagyunk a ChatGPT előtt, tehát a mesterséges intelligencia által írt regény és szövegáradat előtt, de itt van, tehát, hogy itt lesz mindjárt, és ez erre nagyon sok embernek nem lesz majd szeme, és nem fogja észrevenni, hogy megvezetik. De most nem akarom elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, tehát, hogy ez emberismeret, szövegismeret, és hát azt hiszem, hogy ez azért nehéz. Igen.
0: Ez most egy nagyon jó kis minizárszó, mielőtt rákanyarodnánk a konkrét szövegekre, de ez megint az a pillanat, amikor szoktunk egy picit zenélni. Most is ezt tesszük, Egyenes labirintus 2024. február 17. Ugi Szabina a vendégünk, hamarosan jövünk vissza.

0: Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Ugi Szabina, irodalomterapeuta, író és szerkesztő. És akkor most már a konkrét szövegek fognak terítékre kerülni, vagy sorra kerülni inkább.
1: Mit is választottál végül?
2: A címadó novellából fogok felolvasni egy részletet. Talán annyit így bevezetőként, hogy egy olyan nő a főszereplője, aki egy eléggé langyos házasságban él, és az uszodából hazafelé menet egy kínai fotós megkéri, hogy hadd fotózza le, és tulajdonképpen ez a események láncolatát indítja el aztán az életében. És most ott kapcsolódunk be, ahol az uszoda után hazaér. Hogy miért hagytam mégis, hogy évekig úgy éljünk egymás mellett, mintha ott sem volnánk, nem tudom. Kényelmes volt, igen. Azt hiszem kényelmes, mint egy kinyúlt pulcsi. Fogalmam sincs, milyen lehet az az élet, ami nem ilyen. Pedig amikor nem volt otthon a férjem, azt képzeltem, hogy meghalt, vagy elváltunk. Mondogattam magam elé a búcsúbeszédet, hogy milyen jó ember, férj, barát és apa volt. Titokban bíztam benne, hát ha megcsal, vagy netalán szerelmes lesz valaki másba, és el akar válni, de semmi. Talán ő is tudta, hogy túl szétszórt ahhoz, hogy titkai legyenek előttem. Szerda reggel volt, amikor a dolog vége elkezdődött. Miután András lefőzte a kávét, ugyanúgy elém tette, mint mindig. És akkor kimondtam, amit fejben már annyiszor. El akarok válni. Olyan könnyen, szinte természetesen ment, mintha ez a mondat mindig is ott lett volna kettőnk között. Nem láttad a vajat? Kérdezte. És aztán megint, hónapokba telt, mire újra kimondtam. Ezúttal szombat este, amikor kijött a fürdőből. Simogatni kezdtem megszokásból, de olyan volt, mintha saját magamat simogatnám. Felültem az ágy szélén, és újra kimondtam. Azt hiszem, tényleg el kéne válnunk. Ezúttal már beszélgettünk is, gyakorlatiasan és okosan, ahogy mindig, mintha csak a nyaralást vagy egy családi ünnepet terveznénk meg. Ki mennyit kap a házból és a nyaralóból, hogyan mondjuk el a lányunknak és a barátainknak. Csak a miértet nem kérdezte. Emiatt a tapintatossága miatt szerettem bele, és most ezért gyűlöltem mindennél jobban. A válás kimondása után sem éreztem szomorúságot, pedig számítottam rá. Inkább csak valami megérkezésszerű dolgot. Jó, most egy kicsit feljebb a fejét, oké, nagyon jó, így, csodálatos, oké, ez az. Most oldalra, még, jó, szuper, szépséges. Köszönöm. Fanni, igazíts a sminkjén, mert fénylik kicsit a homloka. Picit pihenni esetleg, egy kávét, teát. Igen, egy cappuccino most jól esne, felelem. Ajándékba készülnek a fotók? Kérdezi tőlem a sminkes kislány. A szeme olyan, mint az őzikéjé. Azt hiszem, ezt hívják haddészempillának. Úgy is mondhatjuk. A pasiának tetszik csináltatni? Nem, magamnak. Válási ajándék. Tök jó, mosolyog és bólogat. Szerencsére nem akar vigasztalni, sem meggyőzni arról, hogy tényleg milyen jó ötlet, hogy az ember 52 évesen, bocsánat, ezt is elfelejtettem, hogy az ember 52 évesen befizet egy kuponos műtermi fotózásra, hogy megünnepelje a testét. Választhattam, hogy baldahinos ágyban szeretnék-e fotózkodni, vagy kertipadon, ami mögé őszi erdő poszterét húzták be, vagy csak sima, egyszínű háttér előtt. Mivel a válás óta ugyanolyan szintelen minden, mint volt, gondoltam, legyen akkor egy sötét, szürke háttér meg egy szék, amire közben leülhetek, meg belekapaszkodhatok. Bár az elején idegesített az egész közeg, de aztán valahogy feloldottam. Élveztem, ahogy körülöttem legyeskedik a sminkes, finom kis mozdulatokkal bekeni az arcom a boosterrel, aztán az alapozóval, korrektorral, púderrel, pirosítóval. Lehúnytam a szemem, és hagytam, hogy a szememet is megrajzolja. Közben egy órán keresztül dolgozott rajtam, és amikor a tükörben néztem, nagyon tetszett, amit láttam. Folytathatjuk? Kérdezi a fotós. Ha gondolja, most megpróbálhatnánk azt a piros boát is, meg egy másik harisnyát. Pár nap múlva megküldik a képeket. Bár némelyiken úgy nézek ki, mint egy kurva, nem baj, ilyeneket is akartam. A seggem és a combom még feszes, és bár kicsi a mellem, szép formája van. Amikor kinyomtatom őket a rosszmanban, a biztonsági őr végig ott áll mellettem, de nem érdekel. Hadd legyen végre valami izgalom az életében. Este az albérletemben hosszasan nézegetem azt a fotót, ahol a kamerába nézek, és a sötét háttérbe szinte teljesen belolvad a hátra zselézett fekete hajam. Ez mindközül a leginkább olyan, amilyennek látni szeretném magam. Bár nem mosolygok, mégis olyan, mintha tudnék valamit. Fotózás alatt végig azt képzeltem, hogy a szingapúri férfi szemébe nézek, és azóta is napjában többször arra emlékeztetem magam, hogy itt van. Engem néz, lát engem, és nem vagyok többé egyedül. Elnézést itt a közbenevetésért.
0: Hát, hogy is mondjam, ez így a, ugye a szövegfelolvasás mikéntjében talán nem is fér bele, irgumburgum.
1: Most eszembe jutott valamelyik ismerősöm, aki megosztott néhány képet magáról, azt hiszem a Facebookon, és valami hasonló volt a komment, hogy ő most egy olyan életszakaszba ért, amikor épp ideje, hogy még megörökítse a testét, ami még elég jól néz ki. Egy nő, ugyanilyen életkor körülbelül. És hát nem tudom, hogy ő úgy nézette ki azokon a képeken, amilyen lenni szeretne, ahogy itt említődik. De tényleg, tehát az egész, meg ahogy elmegy a rossz mamba kinyomtatni, tehát van, tehát lehet érezni, hogy ez egy végtelenül szomorú helyzet, és ugyanakkor nagyon vicces is, azért is nevetted el magad.
2: Igen, tényleg ez is nagyon rég olvastam, vagy hogy elfelejtettem ezeket a részeket, úgyhogy tényleg még egyszer elnézést, hogy itt közben nevettem, de hogy, tehát, hogy tényleg ez az élet, hogy, hogy annyira... Mindegy, borzasztó, az ember elkezdi magyarázni a saját írását, de hogy, hogy tényleg ennyire csodálatos és nyomorult egyszer az életünk, hogy itt a rossz mamban is csodák tudnak történni, és nagy dolgok, és ilyen teljesen hétköznapi díszletek között történnek meg az igazán fontos dolgok.
0: És ugye ebben a novellában ráadásul az elején is, hát ugye az eleje a gyújtó pontja a történetnek, abból a szempontból, hogy ott van a villamoson az a szingapúri kínai származású férfi, aki ugye ott van egy ilyen szituáció, hogy mégiscsak megkéri őt, hogy akkor hadd készítsen róla egy fényképet, és aminek nemet mond. És nekem nagyon érdekes volt olvasni ezt a novellát, mert hogy a múlt héten valamiért úgy alakult más okokból, de hogy Susan Sontagnak a Fényképezésről című eszékötetét elő kellett vegyem, és azt olvastam. Nagyon érdekel az, hogy hogyan működik a turista fotózás. Mi ez az egész selfie dolog, mi van a hátterében, milyen előzményei voltak ennek így a fotográfiában, így ezzel foglalkozom részint. És nagyon érdekes, amiket Susan Sontag ír. Most nincs itt előttem maga a kötet, hogy tudjuk belőle idézni, de hogy azért alapvetően ugye az a dolog, hogy a fényképezőgéppel igazából, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen a puskás szafarik helyébe a fényképezéses szafarik léptek. Tehát amikor a turista elmegy a fényképezőgépével, akkor valahol vadászik. És hogy most már régen ez úgy ment, hogy megnézzünk egy látványosságot, és akkor lefényképezkedünk vele, vagy lefényképezzük a látványosságot, hogy nekünk is meglegyen, hogy birtokba vegyük. De a látványosság megtekintése volt az élmény, de ma már eljutottunk oda, hogy már maga a lefényképezés az élmény. És hogy ebben a kontextusban, amit így Susan Sontag meg mások is így felrajzolnak, nagyon érdekes volt nekem olvasni a te novelládat, mert hogy én bennem egy olyan élmény kerekedett ki ebből, hogy tulajdonképpen van egy vadászunk és egy vadunk. És hogy van valaki, aki arra eszmél rá, hogy most ő úgymond a vad, akire valaki vadászik. De ezt lehet abszolút átvitt értelembe venni, ez csak az én olvasatom. És hogy megélni annak az izgató, és valljuk be őszintén, hogy nem kicsit erotikus állapotát, hogy engem most valaki be akar cserkészni. És tulajdonképpen aztán ennek a megélése, a nő, tehát hogy valaki meglátott engem, és hogy én nő vagyok, ez az, ami aztán ki tudja, a te általad felvázolt szálon keresztül ez eszkalálja majd valamivel, vagy jóval később a történetet. És lesz egy ilyen furcsa helyzet a boával, meg a székkel, meg a hadd és szempillával, ami nekem már egy kicsit inkább ilyen, hogy is mondjam, már az a fajta fotográfia az én olvasatomban, amikor már nem megtörténik valami, mert ugye a fotográfia úgy alapvetően ugye megörökítés, tehát kiragadjuk az időből azt a pillanatot, és ezáltal egyben meg is csonkítjuk az időt, és ugye a fényképek sorozata sosem lesz a valóság folyamata, az mindig csak pillanatképek sorozata marad. És hogy ott én már ezt látom, ezt a kétségbeesett küszködést annak érdekében, hogy meglegyek örökítve, de már nem lehet, mert az az egy pillanat, az az egy tekintet lett volna, ami megörökít. Ez az én olvashatom ebből a
2: nagyon
0: történetből.
2: Nagyon tetszik az olvasatot, köszönöm, hogy elmondtad.
1: Akkor most jövök én. Szerintem a vége a lényeg. Az, hogy valaki lát engem. Engem ezt foglalkoztat, és nem titok, hogy mostanság több önismereti csoporton is ez volt a témánk, hogy az az igénye az embernek, hogy valaki lássa őt. Tehát, hogy nyilván sokan sokféle kapcsolatban vannak, de az egy nagyon erős alapélmény, hogy a másik nem azt látja, aki én valójában vagyok. És hogy jelentsék már azt a dolgok, amik, tehát, hogy arra a mondatomra, hogy el akarok válni, az a válasz, hogy hol a baj, az azt jelenti, hogy a mondatom nem tudott a súlyával megjelenni, vagy azt jelenteni, ami, hanem érkezik rá egy inadekvált válasz, tehát nem tudunk egymáshoz kapcsolódni. Tehát, hogy annak a nagyon erős vágya jelenik meg nekem itt a novella végén, hogy legyen valaki, vagy legyenek valakik, akik engem látnak. Tehát amikor tényleg önmagam tudok lenni, és el vagyok fogadva.
2: Hát mind a fotózás, vagy a kamera, mind a látás egyébként tényleg egy fontos motivum a novellás kötetben. Tehát, hogy például az a látva lenni, nem véletlenül tettem bele a Balázs Bélának a Mese 3 műséges királylány műmeséjéből azt a mondatot, hogy Súrja Kanta kérdezi, hogy szeretsz? Látlak téged, tehát, hogy ez valóban egy nagyon fontos mondat, és azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon sokan átéljük, hogy valójában a másik hiába van ott, nem lát minket, és hogy nincs meg benne ez a vágy, hogy egyáltalán látni tudjon, vagy ami talán még ijesztőbb, hogy nem is tud látni. És hát a fotózás valóban egy nagyon izgalmas, tulajdonképpen metafora is lehet akár, rengeteg. Tehát, hogy pont abban a pillanatnak a megfosztása, amit egyébként megörökít egy ilyen egymásnak ellentmondó dolog ez, hogy pont a fotózás pillanatában azáltal, hogy a képre koncentrálunk, nem a jelen pillanatra koncentrálunk. Ez is, de hogy itt ebben a novellában nekem ennek a szingapúri kínai férfinak az volt a fontos szerepe, hogy végre ebben a nőben valaki meglátott valamit, amikor ő már maga sem gondolta, hogy van benne bármi érdekes. És hogy ezek nagyon pillanatnyi és apró dolgok lehetnek, de pont ezek az apró dolgok hozhatnak el akár tényleg olyan megvilágosító erejű változásokat, vagy felismeréseket, aminek köszönhetően elindulhat a változás. Szóval nem a nagy, nem tudom, fanfárokkal elővezetett sugallatok, vagy akár megmondások kapcsán tud elindulni valami változás általában, vagy az én életemben, hanem valamilyen pillanatnyi, lényegtelen dolog az, ami be tud hozni valamit. De most jó általánosságokat mondtam, úgyhogy kérdezzetek.
0: Fú, persze, én most így rátadnék még ugrani erre a fotográfia, fotózás témájára, meg szerintem itt tényleg van mit feszegetni egyébként. Ez egy nagyon izgalmas része a világunknak alapvetően, hogy mit is keres az emberek kezébe mindenhol a telefon, az okostelefon, és én így munkámból kifolyólag nagyon sok embert látok ilyen helyzetekben, amikor a világnak olyan pontjain, amik a legnagyobb nevezetességek, legnagyobb látnivalók állnak, és másra csinálnak, mint fényképeznek. És hogy azt látom, ez az én sugallatom most így a tapasztalataim alapján, hogy a fényképezés, már nem is ott tartunk, ahol, amit Susan Sontag még mondott, hogy a megélés vagy átélés hely helyett van a fényképezés, hanem a fényképezés az ugyanaz olyan értelemben, mint amit te mondasz, hogy egyfajta nem látszani. Tehát azért fényképezem le azt a valamit, hogy ne látszódjak én, vagy ne, nem is tudom. Míg a szelfizés, amikor magam felé fordítom a kamerát, abban is egy picit önmagamat azonosítom a látvánnyal. Tehát úgy beleolvasztom magamat. Furcsa, mert látszólag magamat örökítem meg, de én mégis azt látom, hogy ami nincs, ami hiányzik, az a látvány átélése, az inkább így mondanám, hogy az élmény átélése.
2: Hát az megint kapcsolódás.
0: A kapcsolódás, igen.
2: Hát, megint csak a kapcsolódás hiánya, még hogyha ráadásul a selfie, tehát hogy ez tényleg erről aztán sok mindent lehetne írni, megmondani, a magammal való kapcsolódás és a külvilággal való kapcsolódás gyönyörű és fantasztikus eszköze lehetne, de hát a legszebb hazugságok egyike például szerintem a selfie, mert azt hazudom, hogy én ilyen vagyok, és azt hazudom, hogy te nekem, én fontos vagyok magamnak, te fontos vagy nekem, valójában pedig arról ordít nagyon sok selfie, hogy mennyire nem tudom, hogy ki vagyok, és mi vagyok, és hol vagytok ti, és a magány lenyomata, vagy bélyege.
0: Ami még nagyon érdekes itt, hogy ugye hozol egy szingapúri karaktert, és ugye alapvetően a fotós, tehát a fotózás terén volt két csoport, az amerikai turista és aztán a japán, akik ilyen hírhettekké váltak, tehát a pénzes gazdag amerikai, aki hát nem egy túl cizellált karakter, illetve jön a japán turista, aki meg ugye a kis baseball sapkájába, vagy a shooter sapkájába, kis hátizsákkal, hatalmas teleobjektívekkel mindent szétfényképez. És pont ezt gondolnám én is laikusként, hogy pont egy japán turista, vagy egy ázsiai távol-keleti figura, hát az úgy pont ezt csinálja, hogy úgy kattingat. És itt az van, hogy ez lát, hogy ez ide jön ez a furcsa távoli figura, és ő ott meglátta ezt a nőt, aki nem akart látható lenni.
2: Akkor most hogy is vagyunk a sztereotípiákkal?
0: Igen. Hát a sztereotípiák vannak, tehát azok működnek, azok léteznek. Nyilván.
1: Még egy picit behoznám a hitelesség kérdését, mert úgy itt szerintem a novellákban nagyon erős ez is, hogy hogyan hiszi el magáról az ember, hogy ő látszik, vagy hogy van ott mit nézni, hogy ő elég érdekes itt ebben a novellában is. Valószínűleg ez az egyik kétsége, hogy ő maga se hiszi el, hogy nem tudja, hogy mit néznek rajta, mert hogy nincs rajta semmi szép vagy érdekes. Tehát, hogy sokszor amik a fotók mondjuk megjelennek a közösségi médiában, az Instagram tele van ilyennel, nem is a selfie, hanem az, hogy olyan beállított képek, amelyek valamit totál más mutatnak, mint ami a valóság annak az illetőnek, és mondjuk adott esetben, ha ismered is, tudod, hogy teljesen üres, tehát szó sincs arról a sikerről, vagy nem tudom miről, amit ő ott megjelenít, vagy olyan mesterséges tereket mutat be, hogy azzal hogy is mondjam, keltse fel a többiek irítség, de egy végül is igazából a saját életéből is csak egy olyan szűrt tartalmat mutat, ami nyilvánvalóan nem tartalmazza azt, amit nem jó mutogatni. Tehát ugye ez a része is érdekes szerintem, hogy hogyan történik ez, hogy hogyan szűri meg valaki azt a valóságot, amit megmutat a többieknek, és itt azért szerintem nagyon erős ezekben a történetekben ez, hogy ő hogy jut el oda, hogy mi is az, ami egyáltalán ő, vagy ami látható, ami megmutatható?
2: Hát próbálom összekötni ezt a sok mindent, amit mondtál. Azt gondolom, hogy végülis a selfie műfajában az egyik motiváció az, hogy megmutassam az értékeimet, akár azt, hogy én milyen okos vagyok, milyen izgalmas vagyok, milyen érdekes, milyen gazdag, mert ilyen helyeken járhatok, milyen izgalmas barátaim vannak, tehát hogy az értékek fölmutatása lehet talán az egyik motiváció, úgy, hogy egyébként közben hazudok magamnak, vagy fél igazságokat mutatok föl, vagy elferdített igazságokat, vagy elferdített helyzeteket, és hogy azt is kérdezted, hogy vajon az átlátszóságból hogyan lehet kilépni. Én azt gondolom, hogy elfogadni önmagunkat, tehát, hogy...

0: is akár értékek lehetnek, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy ennek köszönhetően vagyok az most, ami még hogyha ez egy nehéz dolog is a puttonyomban. És hogy ez nem feltétlenül selfie-kompatibilis sokszor, meg azt gondolom, hogy nem is kell mindenkinek megmutatni, tehát, hogy ezek magánügyek, bizonyos környezetekben, bizonyos helyzetekben ezeket fontos fölvállalni, de semmi köze a világnak ezekhez a dolgokhoz egyébként.
1: Az a nagyon érdekes, hogy ezt most csak azért tudom, mert hogy nemrég kicsit utána olvastam ennek, hogy csináltak ilyen kísérleteket még régen, 90-es évek környékén, hogy külföldön odaadták helybélieknek, tehát az utcán járva egy városba odaadták a helybélieknek a fényképezőgépet, hogy készítsen róluk egy fényképet, és hogy egyszerűen arra voltak kíváncsiak, hogy aki egy ottani ember, az hogyan fogja ezt a fényképet elkészíteni, és rendszerint úgy készítették el a helybéliek az idegenről, a turistáról a fényképet, hogy beállították, hogy ne odaálljon, hanem álljon arrébb, mert az úgy lesz szép, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogy van egy ilyen vágy, hogy valamiként megmutatni. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy átlátszónak lenni, és nem látszani, és csöndben lenni, és hallgatni, meg látszani, kilépni, megmutatni, de közte van még egy fázis, vagy van egy harmadik állapot is, az a valamiként látszódni. Valamiként, valaminek látszani. Amiben meg már nem csak a játék is benne lehet nyilván, hiszen ez nagyon izgalmas is tud lenni, de ott van ugyanúgy a pont azok, amikről szó volt, a hazugság, a mellébeszélés, a nem tudom felvállalni teljesen. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy ember, aki nem akar látszani, az nem üveggé válik, vagy testetlenné, hanem másként látszódóvá.
0: Úgy másként látszódóvá, hogy az nem önazonos?
1: Abszolút, igen, gondolom én. És egy jól elkészült fotó, akár a szingapúri fényképész kép szemén keresztül, ott pedig pont az a tét, hogy amiként vagyok éppen.
0: Hát de ez egy folyamat, tehát, hogy pláne amikor ebből az ős káosz állapotából próbálod magadat megkeresni, és akkor most így a fotózás metaforáján elmaradva beállítanak, vagy beállítod magad így, az a próbálkozás, az olyan, mint amikor a kisgyerek, mondjuk a kislányok elkezdik fölpróbálni az anyukájuk ruháját, meg cipőjét, tehát, hogy próbálod magadat kitalálni, hogy mi vagy, de hogy ezt nem lehet kitalálni, hanem ez tapasztalati szinten, hogy azt érzed, hogy jó, akkor ez már volt, akkor nézzük meg ezt. Ebben hogy érzem magam. És hogy itt ugye megint az magunkkal való őszinteség szerintem kulcskérdés, hogy be tudom-e magamnak vallani, hogy én ebben a helyzetben hogyan érzem magam.
1: Hogy talán az adás elején úgy emlékszem, hogy Viktor Frankl-tól hoztál egy idézetet. Ezt mondtad, hogy az értelmet nem lehet kitalálni, azt fel kell fedezni.
0: Ezt így leírtad magad?
1: Ezt így felírtam magamnak, igen, mert nagyon tetszett.
0: Remélem, hogy Frankl, de majd...
1: De ha nem, akkor majd. Vagy a ChatGPT megmondja, igen. Vagy a ChatGPT-től származik az idézet, nem számít. Viszont önmagában maga ez a dolog nagyon izgalmas, hogy ilyen értelemben a szerepek próbálgatása is lehet ez a fajta feltalálás.
0: Hát a felfedezés útja, igen.
1: Tehát ez egy folyamat.
0: És ez kudarcokkal teli, de hogy a lényeg, hogy menni kell tovább, vagy próbálkozni tovább. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ehhez az őserőhöz, vagy ehhez a bizalomhoz kapcsolódni, hogy oké, nem ez volt, akkor menni tovább, és nem úgy elkönyvelni, hogy én értéktelen vagyok, én mindig vesztek, én stb. Tehát, hogy ugye itt akár a régi sémák megint be tudnak kapcsolódni, vagy be tudnak kapcsolni, de hogy menni tovább, azt így...
1: Ez egy szuper jó zárszó, és tényleg közben az adás videó végére is értünk, így most rápillantottam is az orrára, hogy úgyhogy ez volt az Egyenes Labirintus a mai napra. Ugi Szabina volt a vendégünk, irodalomterapeuta, író, szerkesztő, és az Átlátszó Nő című kötete kapcsán beszélgettünk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Köszönjük, hogy itt voltál, Szabina.
0: Köszönjük.

time. I got some power. It's working, what is some power?

Take the mixing desk and make that into an instrument.

Yeah.